0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Mi szél hozott a barlangomba, hercegnő?
3: Beszélnem kell veled.
2: Rendítsek. Mit hoztál?
3: A naplómat. Minden este írok bele.
2: Mikor kezdted a naplót?
3: Azután, hogy először láttam a filmet.
2: Igazán?
3: Alig vártam, hogy megismerjem a srácot, aki nap mint nap megküzd a szerelmemért.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.
1: Best.

0: fütyűrészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Újabb terveket egyeztettek az egyetem téri átalakításról. Többféle fertőző betegséget regisztráltak Hajdú-Biharban. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódott az egyeztetés az egyetem tér átalakításáról a Címvismárosban, számolt be róla a dehír.hu. A módosított látványtervekről társadalmi szervezetek és szakmai képviselők tárgyaltak. Az eddigi egyeztetések szerint megőriznék a historizáló francia kert műemlék jellegét, miközben művelnék a zöld felületeket és az ányos ligetes pihenőhelyek számát. A nagy szintkülönbség miatt több megoldást is kidolgoztak, hogy a tér a mozgáskorlátozottak számára is könnyebben megközelíthető legyen. Emellett pedig felmerült a tiszafák cseréje, új lombos fasor ültetése, valamint a jelenlegi aszfalt burkolat átalakítása is. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa, amelynek címe a Klímaindikátorok Magyarországon. Mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket. Mondta a rádiónknak Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályvezetője.
2: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik. A csapadék eloszlása szintén átalakult, kevesebb a csapadékos nap, ugyanakkor gyakoribbak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezek a változások egyre erősebben érintik a mezőgazdaságot és a társadalmat, az emberi egészséget is. Ugyanakkor hosszabb távon csökkent a kibocsátás, nőtt a megújuló energiaforrások aránya, és bővült az erdőterület.
1: Többféle fertőző megbetegedést is regisztráltak Hajdú-Biharban az előző héten. Számolt be róla a Hajdú Online. Mint írták a járványügyi adatok szerint a megyében 8 kampilobakteriózis, 11 szalmonellózisos és egy rotavírus gastroenteritiszes esetet jelentettek. Fertőző mágyulladást 10 ezen belül hepatitiszát 8 embernél azonosítottak. Mindemellett két-két skarlátos bárányhiblős és savós agyhártyagyulladásos megbetegedést is regisztráltak. Országosan a héten pedig két tömeges közösségi gastroenteritiszes járványt jelentettek. A bárányhiblőből Hajdú-Biharban két esetet jegyeztek fel, fogalmazott a portál. Változékonyabb őszies időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. Hajdú-Biharban napközben 21 és 24 fok között alakul majd a napi maximum hőmérséklet, az esti és éjszakai órákban pedig 3 és 10 fok közötti minimum hőmérséklet várható. Csapadék az előrejelzések szerint legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk.

0: Quest FM-en.
1: Több mint 200 jubiláló orvost köszöntöttek a Debreceni Egyetem általános orvostudományi karán rendezett ünnepségen, számolt be róla az intézmény honlapján. Azok vették át díszoklevelüket, akik 50, 60, 65, illetve 70 éve szerezték meg orvosi diplomájukat. Az 50 éve végzett arany, a 60 éve diplomázottak gyémánt, a 65 éve végzettek vas, a 70 éve végzettek pedig rubin díszoklevelet kaptak. Az ünnepségen a kari vezetés méltatta a jubiláló orvosok több évtizedes munkáját, amelyel a betegek gyógyítását, az oktatást és a kutatást is szolgálták, fogalmazott a portál. Várják a jelöléseket az év hőskutyája díjra. A kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet, mondta a rádiónak Kovács Tünde, szervező.
2: A cél igazából kettős, a figyelemfelhívás a kutyusoknak és a mögöttük álló szervezeteknek az áldozatos munkájára, illetve edukáció, hogy hogyan is bánjunk, viselkedjünk velük a mindennapokban, például vakvezető, hallássérült, mozgássérült segítő, terápiás rohamjelzők, szolgálati kutyák, sajnos méltatlanul pedig is figyelem irányul feléjük, megérdemlik az odafigyelést és a tiszteletet, bárki jelölhet, hogyha tud a környezetében ilyen kutyusról. A jelöltállítás lezajlott, közönségszavazásra invitáljuk az embereket, minél többen szavazzanak, a kutyusoknak az egész története igazából több emberhez eljut.
1: A díjra bárki beküldheti jelölését a hőskutya.hu oldalon található jelentkezési kérdőív kitöltésével. Új kertesházas lakópark építéséhez járult hozzá a Hajdúszoboszlói önkormányzat, adta hírül a Hajdú Online. A tervezett új lakópark a város szélén a Hóvirág utca keleti oldalán, a Debreceni út közelében valósulhat meg. A közel 97 000 négyzetméteres területen a tervek szerint mintegy 200 ingatlan épülhet két ütemben. A házak alapterülete körülbelül 80 és 112 négyzetméter között alakulhat. A beruházás részeként több mint 14 000 négyzetméternyi terület kerülhet önkormányzati tulajdonba, emellett új közterületeket, utakat és közműeket is kialakítanának. A házak átadását a tervek szerint 2027. novemberétől kezdenék meg, fogalmazott a portál. Marad az őszies, változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 3 és 10 fok között alakul majd Hajdúviharban. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
3: Köszi Dani, találkozunk a következő órában. Dr. Alban Singh Hallelujah-ja pedig megadja nekünk ezt a meghitt hangulatot. Kettő perce vagyunk 6 óra után. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Sok minden történik ma, de az jó tudni, hogy 2026 utolsó szeptemberi napját ma írjuk. Dani.

0: Együtt táncoltunk, lehet mi is itt a stúdióban, lehet, hogy ön is éppen a konyhában vagy, miközben a gyermekét próbálja ébreszteni. Minden is benne van, de azt jó tudni egyébként erről a dalról, hogy Sambello, amikor ezt írta, akkor pont ebben a hangulatban volt, kicsivel utána történtek vele azért iszonyatosan nagy dolgok, majd erről fogunk beszélni. Jó reggelt, szeptember 30-a van, szerda, és hát ez a hónap utolsó napja. Volna már októberre váltunk, és ma ünnepeljük, hogy a népmese napját, és összegyűjtöttünk, hogy mit örököltünk otthonról, melyik szülői mondatokat mondjuk el mi is egyébként, úgy, hogy megfogadtuk, hogy ez biztos, hogy soha az életben nem, de valahogy otthonról hoztuk. Hogyha valakinek vannak ilyen mondatai, akkor ezt küldjék el nekünk, 3933-1046. A következő énekesnőnél a szerelmi történet nem a szokásos forgatókönyv szerint alakult. Rita Oráról beszélünk. 2022-ben maga kérte meg Taika Waititi kezét, később együtt mesélték egyébként a Vúznak, a férfi azonnal igen mondott. Vagyis ebben a mesében a királylány nem nézegette tovább az órát, elintézte a következő fejezetet, úgyhogy ezzel megyünk most tovább. Rita Ora forog nálunk, és a Let You Love Me, de előtte még azért ébredezünk mi is, próbáljuk keresni a szavakat, és néha meg is találjuk, hogy itt az ideje, hogy köszöntjük a jeromosokat, hiszen ők ünnepelnek ma nagy erőkkel, egyébként mellettük még sokan mások, erről is fogunk majd beszélni. Kedves jeromosok, hogy mit jelent a név, és hogy kiket köszöntünk ilyenkor, na ez most kiderül.
1: Köszöntjük Jeromos nevű hallgatóinkat! A Jeromos görög eredetű férfi név, jelentése szent nevű. Női párja Jeronima. Legismertebb tulajdonosai a névnek többek között Szent Jeromos, Girolamo Frescobani, olasz zeneszerző, és természetesen ön kedves Jeromos, aki most a rádiót hallgat.

0: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
1: Jó reggelt a Best Reggellel!

0: Amerika!
1: Valami Amerika után hazai vizekre bevezünk, mert hogy megnézzük, hogy mi történt mondjuk Magyarországon sok-sok évvel a világban mondjuk. A jeromosokat köszöntjük, nagyon boldog névnapot kívánunk. Nem csak a jeromosok ünnepelnek ma, hanem ma ünnepelnek a médeák, és ma ünnepelnek a norinák is, úgyhogy őket is Isten éltesse. Ez így kiderült most hirtelen 5 perccel fél hét előtt, és hát én azt gondolom, hogy az összes ilyen nevű ismerősömet már köszöntöttem, de lehet, hogy egyébként nagyon sokan vannak, akik most hallgatnak bennünket, és pont ezekre a nevekre hallgatnak. Na, hogy mi történt a nagyvilággal? 167 évvel ezelőtt született Benedek Elek, és hát az ő születésnapjához kapcsolódik természetesen a népmese napja, ezt ünnepeljük ma. Ma este nem kell feltétlenül egy egész mesekönyv, elég, hogyha csak a családi történetek között kutatunk, illetve hát ma hajnalban is adott esetben. Az este mégiscsak valahogy a mesének a szentélye, ott történnek meg ezek a varázslatok, ahol az édesanyák javarészt, tehát nyilván apukák ugyanígy, tehát hogy ne próbáljunk meg nemeket feltétlenül 2026-ban így külön válaszolni, de hogy tényleg szól az anyai mese, az valahogy annak volt valami ilyen egészen mély mondani valója. Max Verstappen ma 29 esztendős, Monica Bellucci 62, Marion Cotillard ő lett 51 éves, a zenészek közül pedig Bézé a 72 már, a Sugar Babies-ből ismert Keisha Buchanan pedig 42, Tépen is szintén 42 esztendős, milyen érdekes, hogy egy napon látták meg a napvilágot ők is, és ma egyébként emlékezünk az első magyar orvosnőre, Hugonnai Vilmáról beszélünk, aki ezen a napon született 179 évvel ezelőtt, és hát a kitartásáról érdemes külön majd beszélni egyszer, hiszen abban az időszakban nem volt egyszerű orvosnak se lenni, de hogy nőnek, tehát orvosnőnek, az meg egy kifejezetten nagy dolog volt. Na, mivel megyünk tovább? Safri Duóval, és egy picit ilyen dobos vizekre fogunk evezni. Hogyha pedig látnak valami útra nem illőt, én már reggel olyan, nem tudom, hát 6 óra előtt pár perccel találkoztam egy szirénázó mentőautóval, remélhetőleg minden rendben van, hogyha mégis lennének információik az utakról, vagy Debrecenből, vagy így egyáltalán, és szeretnék megosztani a többiekkel, hogy ők már ne szaladjanak bele ebbe dolgokba, vagy egyáltalán legyenek tájékozottak ezen a vonalon, akkor tudják 500-540, vagy pedig 39-33-104-6 az utóbbi üzeneteket fogad, ahol jöhetnek videók, fotók, és minden, ami eszükbe jut.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kós, ügyeljen arra, hogy egyértelműen fogalmazzon, mert igen komoly következményekkel járhat a kétértelmű szóhasználat. Mika? Általában nem szeret beszélni a személyes ügyeiről, de most kikéri barátja véleményét, örömmel és melegséggel telített romantikus szerelmet kíván. Ikrek? Ön most igen sérülékeny érzelmileg, de hamar képes a regenerálódni. Ne ragaszkodjon mereven semmihez, legyen könnyedebb. Rák, hirtelen megnőtt az étvágya, most még a levegőtől is hízik, csak óvatosan a kalóriákkal, mozogjon sokkal többet. Oroszlán, a nap egy kalanddal kezdődhet, ha félrelépése nem a kapcsolat válságát jelzi, tartsa meg magának a titkot. Szűz, megszokott hétköznapok közönyével telik ez a nap, a pénzügyekkel is nehezen boldogul. Mérleg, belső erők feszítik, úgy érzi, semmi sem úgy megy, mint régen, gyerekei újabb igényekkel állnak elő. Skorpió, új ismerettséget köthet, amiből akár szerelem is lehet. Lám csak, mire is jó még az informatika. Tartós kapcsolatra akkor van remény, ha mindkét fél megkapta, amire vágyott. Nyilas, kiváló kondiban van, ajánlatos egy kis házi munkát végeznie, az utóbbi időben elhanyagolta életének ezt a területét. Bak, kellemes eseményben lesz része, jó esélye van egy komoly kapcsolatra, de kerülje a közelmúltban véget ért szerelemre való utalgatást. Vízöntő, bármilyen feladatot képes magabiztosan elvégezni, elfogadja a szakmai kihívásokat és hajlandó újabb kötelezettségeket vállalni. Alak, most bátran feloldódhat, nem kell állarc mögé rejtőznie, kimutathatja sebezhetőségét, mert a bolygók megteremtik az összetartozás és a bizalom állapotát.
3: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.

bizony, Szabó Tomi vagyok, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 2 perc vagyunk 3:47 után, és hát közben jönnek az üzenetek. Ugye beszélgettünk arról, hogy mi lenne, hogyha összefoglalnánk, ugye sugár szólt nálunk, egy kis édesség után pedig ilyen családi nyelvészet következik, várjuk azokat a mondatokat a családoktól, ami mindig elhangzik, és mást jelent. Ilyen volt Vandának az üzenete, mindjárt indulok, ez azt jelenti nagyjából, hogy most kezdtem el keresni a kulcsomat. Nem kérek semmit a boltból, Viki küldte nekünk, ez veszélyesen közel áll ahhoz, hogy de azért hozhatná valamit, és van egy nagy kedvencünk, ez a Nyugodj meg. Különösen akkor, amikor az olyan hangerővel szól, hogy a szomszéd is ideges lesz tőle. Peti írta nekünk, hogy náluk is vannak ilyen speciális megközelítések, de hogy az az érdekes, hogy ha már a népességnek a napja van ma, és egy kicsit irodalmárkodunk, azért valamit át is költünk. Mi magyarok hajlamosak vagyunk arra, hogy az ilyen legnagyobb jelenetekből kiválasztunk egy-egy mondatot, és azt használja utána az egész család. Ebből is szerintem rengeteg lehet, meg hát félreértelmezésekből és rosszul használt dolgokból. Nekem az egyik nagy kedvencem, nem tudom, hogy tudják-e, például a lakosság nagy része a pizsamát pizsomának hívja oval. És utána, hogyha ebből elindul egy ilyen vita, vagy egy ilyen együtt gondolkodás, akkor abban biztos, hogy valami gond lesz, és utána jön a rákeresés, hogy akkor pizsoma vagy pizsama, rengetegen használják. Így ez sok ilyen is ehhez hasonló dolog, valami picit meseszerű, picit édes, picit rendben van így, mert miért ne lennének saját szokások. Mikával megyünk tovább, ez a Best FM.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy szuper ajánlatunk, mi kifizetjük az úti költséget. Bevásárolsz nálunk 40 ezerért, adunk érte egy 2000 forintos benzinutalvány. Forrás Áruház, Ebes, Forrás utca 2.

0: kiállítás viszont teljesen ingyenes. Újotthondebrecen.hu.
1: Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.
3: Fel vagyunk készülve a villámok sokra? Na, egyest küldjön majd az a 39 33 104 6-ra, aki szeretné a VEM felvétel.

0: Akinek pedig mindez kevés, ő mondja majd a hármast, vagy küldje a hármast, Karol G.
1: No te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo.
0: Nem mondom, hogy könnyű, de próbáljanak megdönteni, jövünk a hírekkel.
2: SMS és Viber számunk 30 933 104 6.
3: Pályaorientációs rendezvényt tartottak a Phoenix Arénában. Több mint 4000 lámpatestet cserélnek Hajdúszoboszlón. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Csak nem 70 kiállító mutatta be a debreceni szakképzés és a munkaerőpiac lehetőségeit a Hello Szakma út a jövőbe elnevezésű pályaorientációs rendezvényen a Phoenix Arénában. Tudósította dehir.hu. A kétnapos programon a diákok interaktív szakmai és vállalati bemutatókon keresztül ismerkedhettek meg a továbbtanulási lehetőségekkel és a keresett foglalkozásokkal. A Debreceni Szakképzési Centrum 11 intézményében több mint 70 szakmát oktat, a duális képzésekben pedig több mint 250 partnercég vesz részt. A rendezvényre az egész régióból érkeztek érdeklődő tanulók, fogalmazott a portál. 40 éves a macskafogó. A kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilmnézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez, mondta a rádiónknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
4: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Az alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik a Pannonia Filmstúdióban, ahol ez a film készült.
3: Jelentős közvilágítási korszerűsítés kezdődhet Hajdúszoboszlón, miután lezárult az erre kiírt közbeszerzési eljárás, számolt be róla a haon.hu. A beruházás során összesen 4146 előregedett lámpatestet cserélnek modern, energiatakarékos és intelligens vezérelhető ledes világítótestekre. Az új rendszer szabályozható fényáramot biztosít, így éjszaka automatikusan csökkenthető lesz a világítás teljesítménye. A tervek szerint este 10 és 11 óra között 25, éjjel 11 és hajnali 4 óra között pedig 50%-kal mérséklik a fényerőt. A kivitelezés szerződésének nettó értéke meghaladja a 207 millió forintot. Hajdú-Biharban a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 3 és 10 fok közötti minimum hőmérsékletre számíthatunk. Így tehát marad az őszies változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat előtérségünkben. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.
5: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: Hajdúsámson és Hajóhatház között nem működik a sorompó, illetve a Hangyás utcán sok a Hangyásban nagyon gyorsan mennek. Ha sorrend pedig kialakult, első lesz egyetlen egy szavazattal, de ennyivel kapott többet Follow the Flow és a Tavasz.

A Vemdala forgott harmadjára rengeteg üzenetet kaptunk, és hát olyan jó fejcsaládok vannak. A Szabó Markos családot szeretném kiemelni, akik azt írták, hogy a Villám derbire anya és apa behúzta az 1-es, 0 a 2-es, Natko a 3-ast, én az 1-es beírtam kétszer, mert hogy anya és apa, aztán jött az üzenet, hajrászülők, utána pedig megjött, hogy bebuktuk, de kemény, hát van, hogy a gyerekek nyernek, így van ez jól, de legalább jó a hangulat az autóban. Így kell lennie, én nem tudok csöndesen utazni, egyszerűen ott valaminek történnie kell. Utálom az unalmas dolgokat, mikor így gurul a család, mindenki néz maga elé, senki, az úgy jó együtt, hogyha együtt próbáltok mondjuk megfejteni egy ilyen zenei dolgot, együtt hallgatok rádiót, hogy együtt énekelitek az egyik dalt, ami éppen tetszik nektek. A Follow the Flow volt, aki behúzta, és hát arról jutott eszembe, hogy ugye beszéltünk itt a tavaszról, mert az volt a dal címe, de hogy ez szeptember, 2026. szeptember utolsó napja, ez egy ilyen nagy kérdés bennem. Rengeteg üzenet jött, családokról beszélünk még mindig, nem szállod ez villanyt le, ugye azokat a klasszikusokat keressük, ahol mondatokba foglaljuk össze a kis családunkat, ami mindig ott van nálunk, az volt a, nem tudom miért így alakult ki, hogy villany Leo. Tehát nem kellett, nem jutottunk erről, hogy Leolt, hanem Leo, ez egybefüggött szerintem azzal is, hogy a Leo jéklémek akkor ott voltak, de hogy villany Leo. Amikor ezt meghallottuk, hogy villany Leo, akkor tudtuk, hogy gond van, be kell fejeznünk az esti röhögést a hugommal, és indulnunk el egy más irányba. Így van ez jól. Egy hasznos debreceni tudnivaló a Füredi úti aszfaltozás miatt a Domokos Lajos utcai megállóból a Bem tér felé induló érintett buszokra 60 méterrel előrébb az ideiglenes megállóban lehet felszállni. A DKV szerint ez várhatóan november 15-ig így marad. További DKV információkat pedig megtalálunk a DKV-nak az összes felületén, és hogy most merre megyünk? Hát egy kis reggeli szurkolás lesz majd. Omi és a Cheerleader Félix egyébként segített ebben a dalban. Ez forog most. Vannak debreceni cheerleaderek, hogyne. Ott vannak sok-sok rendezvényen, szeretjük őket. Most utoljára azt hiszem a Judén találkoztam velük, de a Debrecen Drive-on is felütik a fejüket. Meg hát mindenhol ott vannak, ami sportesemény, úgyhogy nekik is szól a Cheerleader itt a Best FM-en. Jó reggel, Debrecen!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakó Park. Debrecen.
3: Vonóorgok felszereléssel és ügyintézéssel. Autodrom. Szoboszlói út.
4: Október 3-án szombaton délelőtt 10-től délután 3-ig újra esküvői nyílt nap a Tündérkertben. Ráadásul az aznap szerződést kötők közül egy szerencsés párnak elengedjük a végösszeg felét. Tündérkert étterem és rendezvényház. tündérkertpallag.hu.
5: Signtech reklámtechnika.
6: Megvalósítjuk ötletet.
5: Világító reklámok, plasztikus betűk, táblák, feliratok, egyedi matricák, faltapéta, molinó, poszter, vászonkép, lakberendezési tárgyak.
7: Tervezés, gyártás, kivitelezés.
5: maxprint.hu.
8: Új otthont keresel Debrecenben vagy környékén? Ne kockáztass milliókat, dönts felkészülten! Több mint 500 új építésű ingatlan egy helyen. Az első debreceni új otthon konferencia és kiállítás a Színhome alapító névadó partnerségével. Október 10-én a Merkur Hotel Debrecenben. A konferencia jegyköteles, a kiállítás viszont teljesen ingyenes. Újotthondebrecen.hu.
9: Megnyitott a BYD autóval Liszt Debrecen. Fedezze fel a BYD innovatív elektromos és plug-in hibrid modelljeit, és látogasson el a Balmazújvárosi út 38 szám alatti új szalonunkba. Most szalonnyitó ajánlattal várjuk. Szeptember 1 és október 31 között minden új BYD modell vásárlása mellé ajándék fali töltőt adunk. BYD autóval Liszt Debrecen. Az elektromos jövő most megérkezett. Az ajánlat részleteiről érdeklődjön szalonunkban.
10: A reklám után újra
11: Debrecen zenei kedvencei.
10: Megállás nélkül.
12: Hey, I'm Dua Lipa.
13: Hey, this is Justin Timberlake.
14: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
15: Hello, I'm Phil Collins.
10: Bárhol is vagy, ott van veled
16: a Best FM.
10: A Best FM.

Britney Spears, ez volt az időszak, amikor ráragadtunk a televízióra, és egyszerűen úgy néztük, hogy nem hisszük el, hogy valami ennyire tökéletes lehet. Ez volt a Baby One More Time itt a Best FM-en, és hát nagyon érdekes, hogy ez a dal a mai napon, hát ugye 29 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot, és nem csak ez a dal jött akkor ki, hanem más szereplők is egy kicsit átfordítva. A lényeg viszont a dallal kapcsolatban az az, hogy Nigel Dick egy idén augusztusban megjelent visszatekintésében arról beszélt, hogy először a boxingben gondolkodtak, aztán Britney volt az, aki azt mondta, hogy nem, legyen már ez inkább egy ilyen iskolai helyszín, és hogy próbáljuk már meg ezt így máshonnan megközelíteni, és ő elfogadta, azt mondta, hogyha a kishölgy így akarja, akkor legyen, így nézzük meg együtt, és aztán ez született belőle. És hogy mi született még aznap? Max Verstappen. Ő is aznap született, ma 29 éves egyébként, és augusztusban arról beszélt egyébként, hogy a kislánya Lili a legnagyobb ajándéka a pályán, a köridő otthon egészen más időbeosztás jelent. Ott nem biztos, hogy az dönt, hogy ki volt a leggyorsabb. Szóval a dal és Verstappen egyidősek, és ha már erről van szó, akkor nézzük meg, hogy melyik az a dal, amit pont az egészen kiváló pilótának alakítottak ki, vagy szültek meg együtt, hiszen a születésről is szólhat a mai nap. Rengeteg születésnaposunk van, bestfmdebrecen.hu, ezen keresztül tessék őket regisztrálni, én pedig mutatom, hogy mi az a Max Verstappen song, amit szerintem lehet, hogy majd egy után kérni is fognak, zenei szerkesztünk, hogy ebbe beleegyezik-e. Na hát ezen együtt kell dolgoznunk.

0: Cím. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
2: Új otthont keresel Debrecenben vagy környékén? Ne kockáztass milliókat, dönts felkészülten! Több mint 500 új építésű ingatlan egy helyen. Az első debreceni új otthon konferencia és kiállítás a Színhome alapító névadó partnerségével. Október 10-én a Merkur Hotel Debrecenben. A konferencia jegyköteles, a kiállítás viszont teljesen ingyenes. Újotthondebrecen.hu.
1: Ez reklám volt.
0: A Best FM.

0: eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Semmi nem érkezik idejében, semmit nem ad az élet akkor, amikor felkészültünk rá. Sokáig fáj ez a rendetlenség, ez a késés. Azt hisszük, játszik velünk valaki. De egy napon észrevesszük, hogy csodálatos rend és rendszer volt mindenben. Két ember nem találkozhat egy nappal sem előbb, csak amikor megértek-e találkozásra. Megértek nem éppen hajlamaikkal vagy szeszélyeikkel, hanem belülről, valamilyen kivéthetetlen csillagászati törvény parancsa szerint. Ahogy az égitestek találkoznak a végtelen térben és időben, hajszálnyi pontossággal, ugyanabban a másodpercben, amely az ő másodpercük, az évmilliárdok és a tér.

Szavazotti és Tina Turner szólt nálunk, jó reggelt! 7 perce vagyunk 8 óra után, sokan már ott vannak, ahol lenniük kell, sokan pedig még mindig az utakon, így van ez jól, és hát az utakról pedig jelentik nekünk folyamatosan, hogy Vágódi utcán például fullon van minden, illetve amit kaptunk még is érdekesség volt, hogy rolleres kollégát láttak, aki a lábával jelezte az irányt. Én szerintem ez rendben van, de mindegy, csak próbálja meg, tehát az tök jó, hogyha akarja. Este 7-kor mondok programokat, este 7-kor az Abigail-lel indul a 9. Magda Fest, a Kolozsvári Állami Magyar Színház musicaljét, a Csokonai Fórum Latinos Zoltán termében játsszák. A fesztivál október 5-ig tart egyébként. Szintén este 7-kor Oiva Voi érkezik a Kölcsei Központba The Klezmer Experience című koncertjével, aki pedig korábban kezdene, annak van 6 órára egy tippem, az Aranylemez című képzelet színházi előadást kínál másfajta élményt a református nagy templomban. A Modem ma déltől este 8-ig látogatható, megnézhető az idővarrás, Imre Marian és Richter Sára párhuzamos kiállítása, a Modem 20 gyűjteménye és válogatása, illetve a Holló és Bábméz is, hogyha valaki így szeretné. Indulás előtt a jegyeket, illetve a regisztrációt és egyéb dolgokat érdemes már leellenőrizni, megnézni, megalkotni. Hogy mivel megyünk tovább? Impalával, és hát van egy csomó, hát, hölgy és úr közöttünk, aki azért szereti az energiáinkat úgy, ahogy van, kiszipolyozni belőlünk őket. Energiavámpírnak hívjuk, ugye ez az új szakkifejezés, amit használunk már azért egy pár éve. Úgyhogy Dracula lehet, hogy pont ezért érkezik most önökhöz itt a 104,6 MHz-en. A Best FM-en. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt!

hallgatóik az utakról jelezték, és egyszerűen itt visítozunk a stúdióban. Szóval az van, hogy a Füredi úton rendőri intézkedés és irányítás van, ami teljesen rendben van, hiszen ott tart az útfelújítás. Hallgatóink viszont jelezték azt nekünk, hogy ezt így nem lehet csinálni, tehát hogy a rendőrök nagyon profin csinálják a dolgokat, de az, hogy a lakosság döntő százaléka nem tudja értelmezni a rendőri utasítást, az egy nagy, hát a hiányosság. Úgyhogy azt tegyék meg, azt mondta a hallgató Attila, akit imádunk, hogy tulajdonképpen ilyen egyedi kézjeleket használnak, már csak valaki tudjon menni A-ból a B-be, az meg úgy nem jó. Na, mutatom, hogy milyen dalok leszek a következő órában. Nem tudom, mi van a zenei szerkesztőnkkel, de olyan dalokat pakolázott egymás után, ami egyszerűen hihetetlen. Hugo biztos, hogy lesz, és a Move Into The Sun. A klubok legnagyobb kedvencéről beszélünk. Biztos, hogy lendületet fog adni nekünk majd. LMFAO! I'm sexy and I know it. És a nagy kedvencem az örök visszatérők, TNT, ugye itt alszol? Ugye itt alszol?

0: Reklám, pici hírek, aztán jövünk egy olyan dallal, ami keményebb lesz mindennél, mint amit eddig mutattam.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Van egy valódi történetünk a számodra. Ott rejtőzik egy festményben, egy régi pénzérmén, vagy éppen Debrecen utcáin. Téged is várnak a Déri Múzeum élménydús programjai. Fedezd fel velünk a múzeumok őszi fesztiválját. Részletek derimuseum.hu.
3: Műszaki vizsga Gördülékenyen. Autodrom. Szoboszlói út 50.
4: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
5: Te is vágysz egy minőségi burgerre? Német konyhabútorok most 25% bevezető kedvezménnyel a Konyhaluxnál.

0: beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
1: Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.
3: Újabb terveket egyeztettek az egyetem téri átalakításról. Többféle fertőző betegséget regisztráltak Hajdú-Biharban. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Folytatódott az egyeztetés az egyetem tér átalakításáról a Címismárosban, számolt be róla a dehír.hu. A módosított látványtervekről társadalmi szervezetek és szakmai képviselők tárgyaltak. Az eddigi egyeztetések szerint megőriznék a historizáló francia kert műemlék jellegét, miközben művelnék a zöld felületeket és az ányas ligetes pihenőhelyek számát. A nagy szintkülönbség miatt több megoldást is kidolgoztak, hogy a tér a mozgáskorlátozottak számára is könnyebben megközelíthető legyen. Emellett pedig felmerült a tiszafák cseréje, új lombos fasor ültetése, valamint a jelenlegi aszfalt burkolat átalakítása is. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa, amelynek címe Klímaindikátorok Magyarországon. Mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket. Mondta rádiunknak Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztály vezetője.
4: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik. A csapadék eloszlása szintén átalakult, kevesebb a csapadékos nap, ugyanakkor gyakoribbak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezek a változások egyre erősebben érintik a mezőgazdaságot és a társadalmat, az emberi egészséget is. Ugyanakkor hosszabb távon csökkent a kibocsátás, nőtt a megújuló energiaforrások aránya, és bővült az erdőterület.
3: Többféle fertőző megbetegedést is regisztráltak Hajdú-Biharban az előző héten. Számolt be róla a Hajdú Online. Mint írták, a járványügyi adatok szerint a megyében 8 kampilobakteriózis, 11 szalmonellózisos és egy rotavírus gastroenteritiszes esetet jelentettek. Fertőző mágyulladást 10, ezen belül hepatitiszát 8 embernél azonosítottak. Mindemellett két-két skarlátos, bárányhiblős és savós agyhártyagyulladásos megbetegedést is regisztráltak. Országosan a héten pedig két tömeges közösségi gastroenteritiszes járványt jelentettek. A bárányhiblőből Hajdú-Biharban két esetet jegyeztek fel, fogalmazott a portál. Változékonyabb őszies időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. Hajdú-Biharban napközben 21 és 24 fok között alakul majd a napi maximum hőmérséklet, az esti és éjszakai órákban pedig 3 és 10 fok közötti minimum hőmérséklet várható. Csapadék az előrejelzések szerint legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, illetve mérsékelt lesz.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
6: Ha valaki éppen ott a Füredi úton van, és a rendéberőreit látja, akkor kérje már tőlük elnézést a többiek nevében is, vagy adjunk nekik üdítőt, vagy valamit. A rendőrök arról nem tehetnek, hogy mi nem ismerjük a jelzéseiket. Kellene. Majd elmondom ennek is a részleteit, pillanat.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
6: Na figyelj, most kell felhangosítani. Tehát most véget ért minden. Egy új dimenzió itt a Best FM-en. Nirvana, Abba the Girl. Jó, adjunk rá hangot, mert csak úgy fog működni rockvilágot elővenni. Jó reggelt, 5 perce vagyunk 8 óra után.

0: is az Ábadő Girl, a hallgatók pedig itt állnak sorban, hogy elmondják nekünk, hogy mi történik az utakon. Köszönjük ezt előre is. Halló, halló, halló!
1: A mély völgyben mérnek köszönmény után 35-ösön Józsa irányába.
0: Oké, okay, köszönjük neked. Halló, halló!
2: Odaszőlő és Józsa között mérnek.
0: Mérnek, mindenhol is mérnek, úgyhogy erre figyeljünk. Most pedig a klubkedvencek között a klubkedvencek jönnek, szóval itt az ideje annak, hogy elővegyék most már a rockvilágot letéve azt az igazi jó parti hangulatot, amit meg tudnak kapni. Na mutatom, you girl, moving to the sun.

0: Sexy and I know it.
1: Eleve fél jó szólt nálunk, közben pedig rengeteg üzenet van a rendéber őreiről. És most egy jó értelemben, mert ugye a tegnapi napunk azzal telt, hogy sokan telefonáltak, hogy annyira köszönik, hogy a füredin ilyen precíz az irányítás, jobban működik, mint a lámpa. Na most ehhez képest hallgatóink írják, hogy oké, az irányítás tényleg penge, csak hogy nagyon sokan vannak, akik nem tudják értelmezni a rendőri jelzést, úgyhogy most nekik segítünk. Azt írja Gabriella, akinek ez nagyon köszönjük, mert az ő férje egy okos ember lehet, hiszen lehető legegyszerűbben próbálta elmagyarázni a dolgot. Amikor én kezdő sofőr voltam, igen, be voltam rezelve a rendőri forgalomirányítástól. A férjem azt mondta, egyet jegyezd meg. Ha szembe vagy háttal áll neked a rendőr, véletlenül se haladj egyenesen. A többi értelemszerű. És egyébként tényleg így van. Tehát, hogy úgy tanítja, hogy igen, hogy a válvonalat kell nézni, és a rendőri kajjelzés, és ugye így néz ki, hogy a lényeg az az, mert ugye András is elküldte nekünk, hogy a vállával párhuzamosan szabad az út, a karjával pedig kiegészítő jelzést az, hogy mögötte vagy előtte el lehet kanyarodni, nagyjából erről szól, és hogy ez így rendben van, de hogy tényleg tudnunk kell ezeket a jelzéseket, mert ezen jelzések nélkül mégis hogyan gondoljuk, hogy elindulunk, pláne annak tükrében, hogy azzal kezdődött a kresszoktatás, hogyha jól belegondolunk, hogy ugye az is Isten királyság, a legteteje mindennek az a rendőr. Utána jön a lámpa, utána jön a különböző jelzések, táblák, kiegészítő, minden, és a legvége talán az udvariassági szabály volt, hogy valami ilyesmi, amikor így egymásra adtunk, de hogy így épül föl nagyjából az a rendszer, amiben mi tudunk közlekedni, és a kreszt az nyilván nem arról szól elsősorban, hogy nekünk ez jól működjön és rugalmas legyen, hanem arról szól a kreszt maga, hogy tudjuk, hogyha valami probléma történt, ki az, aki a szabályt nem tartotta be, ahhoz pedig szükséges, hogy ismerjük a szabályt. Fú, nem volt rövid, jó? Szóval halott pénz, ezzel megyünk tovább. Hajtól a szívig fog érni ez a dal, ez biztos. UB40 is lesz majd nek. Hát remek dolgok, arról nem is beszélve, hogy a következő órában már meg fogjuk tudni, hogy ki Debrecen legszerencsésebb születésnaposa. bestfmdebrecen.hu, itt tudják regisztrálni.
2: Hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Maximum minőség, minimum ár. Kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
3: 5 perces autómosás 42 méteres mosó utcában. Autodrom. Szoboszlói út 50.
4: Ma teszünk a holnap egészségért. A Teva egy támogató csapattal, kiemelt műszakpótlékkal és évi 600 000 forint kafetériával vár. Operátor pozícióba keresünk munkatársakat debreceni csomagolóüzemünkbe. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon.
5: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás áruházban! Ebes! Forrás utca 2!
6: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel, több száz elemválasztékkal, egyes konyhák 10-15% kedvezménnyel, Carpet Max Konyha Stúdió, Salétrom utca 5, ingyenes parkolás az udvarban.
7: Novemberben beköltözik a nyár a halba. Éld át a hamisítatlan Fiesta életérzést. November 13. Fiesta Hall Debrecen. Jegyek kaphatók a campusjegy.hu-n.

0: Imagine Dragons szólnálunk, és ott a démonokat kerestük, ez a Best FM, ahol egy egészen kiváló felvétele fogunk tovább menni, egészen biztos. Ági írt nekünk egy üzenetet, én módosítom majd, bocsánat, te küldted így. Nekem egyszerűen mondta anno az oktató, és így tudja, hogy egyből megmaradt, hogyha a rendőr fejét vagy a fenekét látom, akkor álljak és várjak. Kiegészítenem azzal, hogy oldalról is látod a fejét a rendőrnek, tehát hogy valószínűleg az nem lesz nagy segítség, tehát hogy ha az arcát látod mondjuk, vagy a fenekét, akkor pihenj, akkor még nem te jössz. Ez is jó pofa lehet. Azt mondja, köszönöm a jó zenéket, 5-től hallgatlak benneteket, most már 6 kg megtisztított körténél járok, ezt írta Margó. Na örülünk neked, jó van, tisztítsd a körténél, befőttek lesznek meg ilyesmi, mert hogyha a mi zenénk miatt lesz annyira kellemes, akkor várjuk belőle a kóstolót, hogy mivel megyünk tovább zeneileg szerintem, ami nagyon-nagyon magasra teszi a lécet, a TNT egyszerűen úgy van kitalálva, hogy valahogy így megtalálja az én lelkem. Tavaly előtt csináltak egy dalt, ami zseniális volt, az egy ilyen végről szólt, egy kapcsolatnak a végéről, ahogy minden megpróbálnak, de valahogy nem sikerül. Aztán jött egy egészen új dolog, ami ugye tavaszt hozza az emberek szívőbe szerintem leginkább. Ugye itt alszol, ez a dal címe, és a kérdés is mennyire jó.
1: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
2: Sziasztok, mi vagyunk a TNT. Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol, a legújabb

az artista. Ő volt az, aki egy ilyen nagy jelenetet csavart a zongoráról, amikor volt ugye az Oscar átadás, de egyébként is, tehát annyira bevállalós a Pali, és hihetetlen energiái vannak, én nagyon-nagyon szeretem. Rengeteg minden van előttem és előttünk. 24 éve ezen a napon volt, figyelem, a debreceni Phoenix csarnok átadás ünnepsége. 24 éve, Istenem! Az a durva, hogy emlékszem rá. Jó, kinek mi ugrik be erről először, ugye egy koncert, egy meccs, vagy valamilyen élmény, azért onnan van elég sok élményünk a Phoenix csarnokból. 53 éve szeptember végén a 60 utcai villamostól búcsúzott a város. 53 éve 60 utcai villamos. És erről beszélgettem hallgatók, és azt mondták, hogy igen, ott volt villamos. Pont egy-két nappal ezelőtt hívtak ez ügyben. Szóval 53 éve annak már, hogy nincs ott az a villamos. Azt mondja, szeptember 29-én járt ott utoljára az 5-ös villamos. A város ugyanez, és a régi történetéhez hirtelen másfelé vezettek, ugye már a sinek. Ugye már át lett ott alakítva minden is. És ami érdekes még, 66 éve indult Amerikában a Freddy és Béni sorozat. Na most, aki az első részt látta, ő valószínűleg Amerikában volt, mert ugye hozzánk később került be, és ott voltak eszméletlen hangok, akik szinkronizálták, és nagyon szeretjük a Freddy-t és a Bénit. Egy zseniális világba röpített bennünket, 66 éve indult. Bennem most is úgy élt, Freddy és Béni, meg Vilma, meg ott egyáltalán a csajok, meg Kőkorszak Jenikő, meg mindenki úgy van a fejemben, mint hogy na mindegy, engedjük el. Szóval ez az, amikor öregszünk. Romhányi Józsefhez kötődnek egyébként a magyar változat rímes párbeszédei, Kőkorszaki díszlet. Nagyon is ismerős volt egyébként ez a családi helyzet, mert egyébként meg azt mutatta meg nagyjából, ahogy mi is élünk, annyi, hogy mondjuk mit tudom, dinoszaurusszal oldották meg a porszívó kérdést, de szerintem tök rendben van. Na jó, hát nem tudom, hogy miért indultam ebbe a nosztalgia irányba. Nosztalgikus lesz az is, amit most hallunk. Egy olyan úriember érkezik, aki gyakorlatilag az energiáival felrobbantotta a 90-es éveket. Napjainkra már nem sok hangja maradt, de még mindig koncerteznek egyébként. Guns N' Roses szól nálunk, Sweet Child O' Mine, ez pedig a dal címe. 3 perc múlva 3:49. Jó reggelt, Debrecen!

Hooligansről szólt az apám, Biliárissal megyünk tovább. A négyesen a téglási lehajtónál, a Molkútnál, a 60-as táblánál van egy trafipax, egy fehér Opelről van szó. Köszi, Robi.

0: reális pontban 9 óra van, mutatom a következő óra kiváló felvételeit, bármint véleményem is így gondolom. Döntsék el önök. Talk to you! A Girlfriend, Avril-el. Alex Warren és az Ordinary. Most pedig Dani és a hírek.
1: Jubiláló orvosokat köszöntöttek a Debreceni Egyetemen. Mintegy 200 ingatlanos lakópark épülhet Hajdúszoboszlón. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 200 jubiláló orvost köszöntöttek a Debreceni Egyetem általános orvostudományi karán rendezett ünnepségen. Számolt be róla az intézmény honlapján. Azok vették át díszoklevelüket, akik 50, 60, 65, illetve 70 éve szerezték meg orvosi diplomájukat. Az 50 éve végzett arany, a 60 éve diplomázottak gyémánt, a 65 éve végzettek vas,

0: illetve edukáció, hogy hogyan is bánjunk, viselkedjünk velük a mindennapokban. Például vakvezető, hallássérült, mozgássérült segítő, terápiás, rohamjelzők, szolgálati kutyák, sajnos méltatlanul pedig is figyelem irányul feléjük. Megérdemlik az odafigyelést és a tiszteletet. Bárki jelölhet, hogyha tud a környezetében ilyen kutyusról. Ha a jelölt állítás lezajlott, közönségszavazásra invitáljuk az embereket, minél többen szavazzanak, a kutyusoknak az egész története igazából több emberhez eljut.
1: A díjra bárki beküldheti jelölését a hőskutya.hu oldalon található jelentkezési kérdőív kitöltésével. Új kertesházas lakópark építéséhez járult hozzá a Hajdúszoboszlói önkormányzat, adta hírül a Hajdú Online. A tervezett új lakópark a város szélén a Hóvirág utca keleti oldalán, a Debreceni út közelében valósulhat meg. A közel 97.000 négyzetméteres területen a tervek szerint mintegy 200 ingatlan épülhet két ütemben. A házak alapterülete körülbelül 80 és 112 négyzetméter között alakulhat. A beruházás részeként több mint 14.000 négyzetméternyi terület kerülhet önkormányzati tulajdonba. Emellett új közterületeket, utakat és közműeket is kialakítanának. A házak átadását a tervek szerint 2027. novemberétől kezdenék meg, fogalmazott a portál. Marad az őszies, változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 3 és 10 fok között alakul majd Hajdúviharban. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
2: Köszi Dani, megyünk tovább szépen jó zenékkel, és ugye ebben az órában ki fog derülni, hogy ki Debrecen legszerencsősebb születésnaposa. bestfmdebrecen.hu, még mindig megengedem, hogy regisztráljanak, csinálják azt, amit egyszer csak úgy összezárom a kezeimet, és akkor véget ér.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled,
2: eszméletlen aktívak a hallgatóink, folyamatosan hívnak, üzennek, küldik, trafipax, útinfo, rendőri irányítás, mindenről beszámoltunk ma már, de ez a nap még nem ért véget.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Signtech reklámtechnika.
2: Megvalósítjuk ötletet.
0: Világító reklámok, plastikus betűk, táblák, feliratok, egyedi matricák, faltapéta, molinó, poszter, vászonkép, lakberendezési tárgyak.
3: Tervezés, gyártás, kivitelezés.
0: maxprint.hu.
4: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
5: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
6: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha a megjelölt keretek közül választ. Papoptika szalon, Batthyány utca 10.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hi, this is James Blunt.
10: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
11: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
12: Hey, I'm Mariah Carey.
7: Bárhol is vagy. Bárhol is vagy. Ott van veled.
13: A Best FM.
7: A Best FM.
14: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Van Halen és a Jump szól a Best FM-en. 9 perc múlva 9:30, és hát közben a hallgatóink jelezték, hogy már nincsenek ott a rendélyberőrei. Szerettek volna elnézést kérni a többiekkel, de nem tudták meg, de Dóri aranyos vagy, köszönj elküldted. Hát igen, mindig próbálkozunk. Tehát most az volt ugye a történet, csak az, hogy az előző órában egy picit szemezgessünk, hogy nekiszaladtunk, azt mondja, várj velek, ezért ti hozzátok be a világot a konyhámba. Köszönöm szépen, Margó. Margó Tündér vagy. Szóval az a lényeg, hogy ugye a rendélyberőrei irányítottak ott mindent a füredi kereszteződésben, a füredi úton, és az történt, hogy azt jelezték a hallgatóink, hogy oké, hogy a rendőr irányít, de hogy nagyon sokan vagyunk, így debreceniek, akik nem feltétlenül tudjuk jól értelmezni a rendőri jelzéseket. Aztán erről kezdtünk el beszélgetni, és aztán annyira kellemetlen lett, hogy rájöttünk, már rendőrök már olyanokat csináltak, hogy beírták a telefonjukba, hogy forduljon jobbra, tehát hogy így megmutatták, hogy most erre, meg már így kísérték őket, így felvezették, hogy hogy kellene közlekedni. Szóval erről beszélgettünk, és hát a hallgatóink megjelezték, hogy akkor lehet, hogy az lenne a legjobb megoldás, hogy oda mennénk és bocsánatot kérnénk a rendőröktől, vinnénk nekünk sütit, meg üdítőt, meg ilyesmit, ez is benne van. Arról beszéltünk tehát, hogyha a rendőrrel találkozunk, és ő szembe van velünk, ez azt jelenti, hogy az arcát is látjuk, meg a két vállát egyszerre, akkor nem megyünk. Ha a hátát látjuk, akkor megint nem. Hogyha a vállát látjuk csak az egyiket, az jelenti azt, hogy ott most megnyitott azt a kereszteződést. Nagyon sokan elfelejtették már, én elhiszem, és nem is bántom őket, mert hogy lehet, hogy már 30 évvel ezelőtt vizsgáztak, és hogy nem futottak bele ilyen forgalmi helyzetbe 100 éve, úgyhogy én ezt is megértem. Ezért frissítettünk egy kicsit. Ami viszont nem frissítünk, az Tupac. California Love, ez szól most a Best Time.

Szóval nálunk Punda Replay, és amivel tovább megyünk, Majka, Kolányi Zsuzsi, elég lesz most már a regisztrációból, elég lesz, most már senkit ne küldjenek, sajnos már nem fér bele az időbe, hamarosan, hogyha minden igaz, itt lesz Enikő, aztán együtt ki fogjuk sorsolni ezt a tortát, illetve köszönteni fogjuk a születésnaposokat, az elég lesz, az pedig Kolányi Zsuzsinak és Majkának nyilván a közös szerzeménye, ugye ezzel fogunk indulni, nekem egyébként Majkának a Kolányi Zsuzsis kupóorszaka sokkal jobban tetszett, mint a Nikás, de ez az én személyes, szubjektív, és tudom, hogy nem szabad olyat mondani, mert mindenkinek más tetszik. Kolányi Zsuzsival viszont rengeteg rendezvényen találkoztam. Ő az az előadó, aki egyszerűen zseniális. Azt hiszem három gyereke van Zsuzsinak. Meglát, puszi, átbeszéljük az életet, és három gyerek, még mindegyiknek megtörli a száját, elintézi, majd megigazítja a pólóját, és fölmegy a színpadra, és énekel. Hihetetlen egyébként, tehát ő az ilyen kis családi anya, ez az igazi kis anyácska, aki így énekel, és úgy tolja, és közben a család, és közben előadó művész anya lenyomja a haktit, lejön, és azt mondja, a gyerekek, mehetünk tovább, együnk egy fagyit.

0: Érkezett. Morning, morning, morning, morning, morning!
1: Nagyon-nagyon sok energia van benne, Tomi.
0: Sok volt?
1: Igen.
0: Próbálj magam feltuningolni, mert mindjárt megyek a Kölcsei Központba. Ott van egy ilyen megbeszélés, és nagyon érdekes a téma, majd elmondom neked. Mi volt az Zúzán? Kircsi volt?
1: Jó volt, nagyon
0: jó. Zúzáztál?
1: Szerencsére jó idő volt, mert hallottam, hogy az előző években azért mindig ilyen kis esős.
0: És Erté Zúza volt?
1: Persze, hogy ne, hát
0: az a pacal pörkölt, tudod.
1: Igen. Az egy másik fesztivál.
0: De volt kecske is. Kecske volt viszont, úgy tudom.
1: Hát, ezt nem
0: kecske
1: tudom,
0: pöri volt, igen. Kecske pöri, meg Zúza az volt. Igen,
1: azt tudom, hogy volt slambuc is, mert volt az egyik köret, az a slambuc volt
0: ja,
1: valakinek.
0: Persze, tök jó.
1: Igen. Úgyhogy volt a finomságok.
0: Na tök jó, Böszörményben mindig történik valami. Debrecenben is, Debrecenben például most fogjuk megmutatni, hogy kik a legszerencsésebb születésnaposok.
1: Például Gavalirné Horváth Éva, a barátnője Mónika nevezte, nagyon kedves, jófej, csinos és nagyon jó kávét főz. Két nap különbséggel van a születésnapunk. Mónika, akkor is tényleg téged is. Ezért is értjük meg egymást ilyen jól. A legjobb tulibortos derecskén, akkor Horváth Évát is köszöntjük.
0: Na, belövöm a következőt, mert ugye egy élménylövészről van szó, aki sportlövészettel foglalkozik. Hobbi a bicajozás és a társas játékok is egyébként. És mindenben jó, és figyelmes, és segítőkész férfi, és imádják őt. Felesége Erika, nagyfia Lacika köszönti Domán Lászlót.
1: Ignát Orosz Adrien is ünnepel, és valószínűleg két ünneplést is tartna, nem csak a születésnapját, hanem azt is, hogy készlettek egy nagy lakásfelújítással, ami hát ugye mindig nagy fejtöléssel jár, és inkább a fizikai részét vette ki a párja Zsolti a munkából, ő pedig a háttérből mindent kézben tartott.
0: Az egyik cégem ezzel foglalkozik, hívjatok. Most hívjatok. Önök reklámot hallottak. Jó.
1: Szóval Adrien is ünnepel.
0: Krikánné Patka Helénát munkatársnői köszöntik.
1: Birizdó Zoltánt pedig Petra a lánya nagyon sokat dolgozik és kis kitartást a mai napra. Megérdemli a finom tortát.
0: A Zsólyom Gergő, képzeld el, hogy 6 éves lett. Oh. Igen, a családja, az óvistársai és a csapattársai köszöntik, és Timi néni egyébként, akinek a telefonszáma megvan adva, tehát az óvó néni veszi föl, hogy akarjuk hívni az óvist. Oh. Jaj, Istenem, nyerjen!
1: Na, Molnár Gábort a húga Vivien ünnepli, büszke vagyok rá, és mindig számíthat rám. Nagyon szeretem, boldog születésnapot.
0: Pápa Benit a nagyszülők egy esztendős tett, aki sörök mozgó.
1: Bagoly Katalin pedig a legjobb keresztanya és nagy állatbarát a keresztlányai köszöntik.
0: Kovács Petra Lilit, anyu 20 esztendős lett egyébként, és egyetemista, és nagyon boldog, hogy elérte és megvalósult az álma, és ez meg jó dolog, úgyhogy anya ölel téged.
1: Diószegi Istvánné pedig szeretett édesanyja, nagymama, aki még most is fit nagynak nevezheti magát. Krisz, Niki, Tomi és Brigi lepik meg rajtunk keresztül.
0: Nem tudom, hogy láttad, de én ilyenkor át szoktam görgetni, de hogy egy évesekből van ugye a legtöbb.
1: Tényleg?
0: És az nagyon durva, mert az azt jelenti, ifjabb Konc János köszöntjük most, a szülei. Igen. János, Anett testvérei, Dorina, Ali, és persze a család többi tagja is köszöntik, a kis örökmozgót, a kicsi Jancsikát, aki egyébként nagyon jó fej, harmadik generációs Jancsika már, tehát hogy viszik tovább a nevet, és ez így tök jól van. De ugye nem tudom, nekem mindig egy érdekes statisztika jön ebből, azt mondja, melyet szeptember van, ugye 9.30, visszatekerünk egy kicsit, ez azt jelenti,
1: nem már, ne, Tomi.
0: Azt jelenti, hogy január végén sok szülő találkozott, és lettek egymásban. Nagyon szerelmesek.
1: Valahogy éreztem, hogy ebből ez fog kisülni.
0: Igen. Miért?
1: Nagyon
0: de az jó, szerelmesnek kell lenni. Tehát, ugye, tök király.
1: Igen, szóval Benedek is egyébként egy éves lett, én őt láttam. Meg hát Jancsival tutira mentek, mert a kétszer is nevezték, ahogy most.
0: Igen.
1: Láttam így.
0: Ja, hogy ezért van
1: anya, egy... apa, Alice, Dodó, meg a család is.
0: De a Bújdosó hogy... Hunor viszont be fogja húzni így egybe?
1: Majd én... Ne... Ja.
0: Mert ugye 11, érted? Na, hogy ott az is két egyes végül is.
1: Ennyi.
0: És ha összerakjuk az egészet, akkor azt mondjuk, hogy mindegy.
1: Mindegy.
0: Igen.
1: Juhász Anna és Bakóci Bence László is még az ünnepeltek között.
0: Horváth Laura, Kis Erika, Madarasiné Kocsis Nóra, Tarcsa Ivár. Gondolom Ivár lett volna, nem?
1: Szerintem
0: vagy van
1: is,
0: Ivár?
1: Igen.
0: Lehet. Szatmári Csaba.
1: Mert Ivár az...
0: Ivár?
1: Így, Ivár.
0: Van Ivár nap?
1: Igen, képzeld.
0: Komolyan?
1: Aha, nem tudom mikor, de van. Megkérdezed majd, hogyha őt hívjuk.
0: Ivár, aki mindenkit kivár. Jó, oké, legyen így. Jó, na, kedves hölgyeim és uraim, szóviceket félretesszük. Várjál, az a kedvencemet már mutattam neked.
1: Nem.
0: Figyelj, látod mi? Ez egy üdítő a kezemben.
1: Látod?
0: Ez egy ilyen nézé? Akármi, oké. És ott áll a Pali a hűtőszekrénynél. És azt mondja, hogy utálom a szóvicceket, de ez most az üdítő kivétel. Na ez az egyik kedvencem. Csak gondoltam, elmondom neked. Na hívjuk a hallgatót, addig ezt feldolgozod.
2: Halló.
0: Halló, Reginát keresem, Szabó Tamás vagyok.
2: Szia, én vagyok.
0: Szia, Regina, teszeljük le egymást. Melyikünk volt több esküvőn idén?
2: Én.
0: Tényleg? Hány esküvőn voltál?
2: 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5
0: téged, te drága, mert azt tudtuk meg a kollégáitól, hogy ma lettél 26 esztendős, te drága. És hogy Spanyolországban is voltál esküvő, és ugye az egész nyarod esküvővel. De a te kezedet mikor fogják megkérni?
2: Már 2 éve házasok
0: vagyunk. Ja, ti már házasok vagytok, Regina, hát akkor ez meg így szép. Regina, akkor van egy jó hírem. Ma semmit nem kell tenned a tortádért, mert hogy a tortát megnyerted tőlünk a Best FM-től. A kisangyal Roblox tortája vár téged, Kisegyes úton megtalálod őket, vanília, ropogós csokival, sós karamellel, imádni fogod. Milyen ünneplésre ezt csináltok? Egy pótesküvőt, vagy összehívod az esküvőispanokat, vagy hogyan fog ez történni?
2: Hát, majd hétvégén lesz a nagy buli. Megy jövő héten, meg hát ez az év, ez erre csak a
0: híropa. De te milyen vagy egyébként egy esküvőt? Ez a táncolós vagy? Ez az igazi parti arc?
2: A titurdubálós, mezitlábos táncolós.
0: Ők a kedvenceim, jó van. Na, örülök neked, Regina, Isten éltesen sokáig, szaladj a tortádért, ölel a Best FM és az összes kollégád.
2: Köszönöm szépen.
0: Minden jó, szia-szia. Na, hát így mentek a dolgok most reggel, remélhetőleg mindenki fel fogja tudni dolgozni az előző 4 óra eseményeit, ebben fogunk majd Enikő segíteni nektek, önöknek, aki az gyakorlatilag a tenyerébe borított arccal fekszik a monitor előtt, és próbálja magát összekalepálni.
1: Igen? A feldolgozáshoz a következő 4 órára szükségem van, úgyhogy nem biztos, hogy beülök a lázsba.
0: Curtis lehet, de újra február ezzel a dallal megyünk tovább. Fantasztikus napot kívánok mindenkinek, Enikő pedig nagyon jól. Hallgatni foglak, ez a lényeg, hogy hallgatlak végig, csókázlak.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Október 3-án szombaton délelőtt 10-től délután 3-ig újra esküvői nyílt nap a Tündérkertben. Ráadásul az aznap szerződést kötők közül egy szerencsés párnak elengedjük a végösszeg felét. Tündérkert étterem és rendezvényház. tündérkertpallag.hu.
2: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
3: Te is vágysz egy minőségi burgerre? Német konyha bútorok most 25% bevezető kedvezménnyel a Konyhaluxnál. Burger Küchen. Harapj rá a német minőségre. Konyhalux.hu.
4: Ez reklám volt.
5: A Best FM-en.
6: Újabb terveket egyeztettek az egyetem téri átalakításról. Többféle fertőző betegséget regisztráltak Hajdú-Biharban. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
5: A Best FM-en.
6: Folytatódott az egyeztetés az egyetem tér átalakításáról a Címisvárosban, számolt be róla a dehír.hu. A módosított látványtervekről társadalmi szervezetek és szakmai képviselők tárgyaltak. Az eddigi egyeztetések szerint megőriznék a historizáló francia kert műemlék jellegét, miközben művelnék a zöld felületeket és az árnyas ligetes pihenőhelyek számát. A nagy szintkülönbség miatt több megoldást is kidolgoztak, hogy a tér a mozgáskorlátozottak számára is könnyebben megközelíthető legyen. Emellett pedig felmerült a tiszafák cseréje, új lombos fasor ültetése, valamint a jelenlegi aszfalt burkolat átalakítása is. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa, amelynek címe a Klímaindikátorok Magyarországon. Mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket, mondta rádiunknak Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztály vezetője.
7: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik. A csapadék eloszlása szintén átalakult, kevesebb a csapadékos nap, ugyanakkor gyakoribbak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezek a változások egyre erősebben érintik a mezőgazdaságot és a társadalmat, az emberi egészséget is. Ugyanakkor hosszabb távon csökkent a kibocsátás, nőtt a megújuló energiaforrások aránya, és bővült az erdőterület.
6: Többféle fertőző megbetegedést is regisztráltak Hajdú-Biharban az előző héten, számolt be róla a Hajdú Online. Mint írták a járványügyi adatok,

majd a napi maximum hőmérséklet, az esti és éjszakai órákban pedig 3 és 10 fok közötti minimum hőmérséklet várható. Csapadék az előrejelzések szerint legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, illetve mérsékelt lesz. A hír

Dr. Bíres és Veréb Tomi közöse egy régi dal újra gondolva itt a 104.6-on. Ezzel indítjuk már is a szerda délelőttöt, vagyis hát egészen pontosan folytatjuk. Korábban jelezték nekünk, hogy Böszörmény és Debrecen között dolgoznak a rendőrök, úgyhogy arrafelé csak óvatosan, de szerintem egyébként több helyen is kint vannak a rendőrök, és tartanak ellenőrzéseket, úgyhogy ha éppen elcsípnek egy trafit, akkor mindenféleképpen írják meg nekem 3933-1046 vagy 500-540. Folytatjuk a következő a zenei kedvenceivel, bízom benne, hogy együtt rádiózunk. Morvai Szűcs Enikő vagyok.

0: to Central Bay.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
2: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
3: Koszos az autód? Ragyogjon újra! Belker Autómosó. Gyorsan, alaposan, látványosan. Debrecen, Diószegi út 38 per A. Belker. Tiszta autó. Jobb érzés.
4: Van egy szuper ajánlatunk, mi kifizetjük az úti költséget. Bevásárolsz nálunk 40 ezerért, adunk érte egy 2000 forintos benzinutalvány. Forrás Áruház, Ebes, Forrás utca 2.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
7: Hey, this is Anastasia.
8: Hello, I'm Calvin Harris.
9: This is Carly Rae Jepsen.
10: Hello, ez itt az Animal Cannibals.
11: Kuka MC és Richie P, szevasztok.
12: Bárhol is vagy,
13: bárhol is vagy,
12: ott van veled
14: a Best FM.
12: A Best FM.

szívem el is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó, kifizettem a számlát.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, ügyeljen arra, hogy egyértelműen fogalmazzon, mert igen komoly következményekkel járhat a kétértelmű szóhasználat. Mika? Általában nem szeret beszélni a személyes ügyeiről, de most kikéri barátja véleményét, örömmel és melegséggel telített romantikus szerelmet kíván. Ikrek? Ön most igen sérülékeny érzelmileg, de hamar képes a regenerálódni. Ne ragaszkodjon mereven semmihez, legyen könnyedebb. Rák? Hirtelen megnőtt az étvágya, most még a levegőtől is hízik, csak óvatosan a kalóriákkal, mozogjon sokkal többet. Oroszlán, a nap egy kalanddal kezdődhet, ha félrelépése nem a kapcsolat válságát jelzi, tartsa meg magának a titkot. Szűz, megszokott hétköznapok közönyével telik ez a nap, a pénzügyekkel is nehezen boldogul. Mérleg, belső erők feszítik, úgy érzi, semmi sem úgy megy, mint régen, gyerekei újabb igényekkel állnak elő. Skorpió, új ismerettséget köthet, amiből akár szerelem is lehet. Lám csak, mire is jó még az informatika. Tartós kapcsolatra akkor van remény, ha mindkét fél megkapta, amire vágyott. Nyilas, kiváló kondiban van, ajánlatos egy kis házi munkát végeznie, az utóbbi időben elhanyagolta életének ezt a területét. Bak, kellemes eseményben lesz része, jó esélye van egy komoly kapcsolatra, de kerülje a közelmúltban véget ért szerelemre való utalgatást. Vízöntő. Bármilyen feladatot képes magabiztosan elvégezni, elfogadja a szakmai kihívásokat és hajlandó újabb kötelezettségeket vállalni. Alak. Most bátran feloldódhat, nem kell állarc mögé rejtőznie, kimutathatja sebezhetőségét, mert a bolygók megteremtik az összetartozás és a bizalom állapotát.

Ed Sheeran és a Shape of You, ez szólt itt a 104.6-on szeptember 30-án, és azt gondolom, hogy a mai napon talán nincs is olyan ember, magyar ember, aki ne ismerné azt a néhány szót, hogy hol volt, hol nem volt, volt egyszer, és talán nincs is olyan ember, akinek ne idézne fel ez valamilyen élményt vagy emléket a gyerekkorából. Egy mesét, amit anya vagy apa mondott az esti ágy mellett, egy nagymamát, aki ugyanazt a történetet talán százszor is elmesélte, a királyfit, a királykisasszonyt, a sárkányt, a szegény legényt, aki persze ugye útnak indult és világot látott. Magyarországon 2005 óta szeptember 30-a a népmese napja, Benedek Elek születésnapja. Egy nap, amikor egy kicsit megállunk és újra elővehetjük majd azokat a történeteket, amelyek generációról generációra öröklődtek. Ugye, mert a népmese az nem csupán a gyerekeknek szól, benne van régi magyar világ hangulat, a humorok, a bölcsességek, a félelmek, a remények és minden egyéb. Én azt gondolom, nagyon sok emléket tárolunk magunkban, és talán a mai nap az, amikor minden olyan gyorsan változik, különösen jól esik egy pillanatra visszatérni egy kicsit oda, ahol még jó volt mesét hallgatni. Úgyhogy már emlékezzünk egy kicsit a régi mesékre, a régi estékre is, azokra, akik először mondták nekünk, hol volt, hol nem volt, volt egyszer.

0: azzal után is itt vagyunk, szólnak Debrecen zenei kedvencei itt a 104.6-on. Ragyogóan süt a nap, akár 24 fok is lehet ma is a következő jó pár napban, még ez vár ránk október első hetében is. Ez lesz a jellemző, és majd a második héttől érkezik némi csapadék, felhősebb időjárás, és akkor már a napközbeni hőmérséklet is csökkenni fog, de a következő napokban még simán kihasználhatjuk, sőt, akár a hétvégén egy jó nagyot kirándulhatunk, pihenhetünk, túrázhatunk, amihez van kedvünk, meg amire van lehetőségünk. Mondok egy pár útinfót, amit jeleztek nekem többen. Az Epreskert utcán kint a trafi, úgyhogy ott csak óvatosan, illetve amit tudnunk kell, hogy például a 33-as főúton, Debrecen térségében a 101-es és 103-as kilométer között útépítés, illetve útszélesítési munkák miatt kell számítani félpályás lezárásra, és a 35-ös főúton Hajdúböszörmény elkerülő szakaszán pedig optikai hálózatot fejlesztenek, ott a 65-ös és 66-os kilométernél szintén útszűkület mellett halad a forgalom, csak óvatosan. És most futott be Norbi üzenete, sziasztok, a Böszörmény felől érkezőket a mély völgyben mérik. Köszönöm szépen az infót.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Jubiláló orvosokat köszöntöttek a Debreceni Egyetemen, mintegy 200 ingatlanos lakópark épülhet Hajdúszoboszlón. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Több mint 200 jubiláló orvost köszöntöttek a Debreceni Egyetem általános orvostudományi karán rendezett ünnepségen, számolt be róla az intézmény honlapján. Azok vették át díszoklevelüket, akik 50, 60, 65, illetve 70 éve szerezték meg orvosi diplomájukat. Az 50 éve végzett arany, a 60 éve diplomázottak gyémánt, a 65 éve végzettek vas, a 70 éve végzettek pedig rubin díszoklevelet kaptak. Az ünnepségen a kari vezetés méltatta a jubiláló orvosok több évtizedes munkáját, amely a betegek gyógyítását, az oktatást és a kutatást is szolgálja.

0: figyelést és a tiszteletet bárki jelölhet, hogyha tud a környezetében ilyen kutyusról. A jelöltállítás lezajlott, közönség szavazásra invitáljuk az embereket, minél többen szavazzanak, a kutyusoknak az egész története igazából több emberhez eljut.
1: A díjra bárki beküldheti jelölését a hőskutya.hu oldalon található jelentkezési kérdőív kitöltésével. Új kertesházas lakópark építéséhez járult hozzá a Hajdúszoboszlói önkormányzat, adta hírül a Hajdú Online. A tervezett új lakópark a város szélén a Hóvirág utca keleti oldalán, a Debreceni út közelében valósulhat meg. A közel 97 000 négyzetméteres területen a tervek szerint mintegy 200 ingatlan épülhet két ütemben. A házak alapterülete körülbelül 80 és 112 négyzetméter között alakulhat. A beruházás részeként több mint 14 000 négyzetméternyi terület kerülhet önkormányzati tulajdonba, emellett új közterületeket, utakat és közműeket is kialakítanának. A házak átadását a tervek szerint 2027. novemberétől kezdenék meg, fogalmazott a portál. Marad az őszies változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 3 és 10 fok között alakul majd Hajdúviharban. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
2: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu. A hírek

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
3: A gyógyszer házhoz megy a Saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
4: Ma teszünk a holnap egészségért. A Teva egy támogató csapattal, kiemelt műszakpótlékkal és évi 600.000 forint kafetériával vár. Operátor pozícióba keresünk munkatársakat debreceni csomagolóüzemünkbe. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
7: Hi, this is Craig David.
8: Hey, this is Kylie.
9: Király Viktor vagyok.
10: Hi, this is Madonna.
11: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
5: Ez a Best FM.

0: A Give It To You után is itt vagyunk, szólnak a zenei kedvencek itt a 104.6-on, és ma a reggeli órákban, ahogy jöttem be a rádióban, nyilván több felújítás is van, ugye jelenleg Debrecenben útfelújítás, és hát reggel én is kaptam egy kis közlekedési leckét. Na jó, hát nem kaptam, csak így aztán előtt volt az egész, és úgy gondoltam, hogy akkor erről beszélni szeretnék majd. A Füredi úton ugye jelenleg is zajlik a felújítás, útfelújítás, terelés, szűkebb sávok, mindenki siet, és egyszer csak látom, hogy egy autós szeretne besorolni, indexel próbálkozik, de előtte senki nem engedte be. Mindenki megy tovább, mintha ott sem lenne. És itt most nem arról van szó, hogy megszűnt a sáv, és ő abból a sávból szeretne, hanem konkrétan a kanyarodó sávból szeretett volna rátérni a Füredi útra, ami igazából nagyon-nagyon nehezen jött neki össze. Én végül lassítottam, beengedtem egy kis integetés, villogás kész, talán 10 másodpercet vesztettem bele, de ilyenkor mindig elgondolkodom azon, hogy miért olyan nehéz elengedni mondjuk egymást az utakon. Tényleg ennyire sietünk, vagy egyszerűen az van bennünk, hogy én itt állok a sorban, te pedig állj be mögém? Vagy pontosan miért van az, hogy nem feltétlen annyira engedékenyek az autósok? Főleg akkor, amikor mondjuk a cipzárávnak is működnie kellene. De valami őszintén, hogy azt én sem szeretem, amikor van két sáv, és már látjuk, és jelzi a tábla is, hogy meg fog szűnni esetleg a külső sáv, és mindenkinek be kell sorolni, de azért még 2-3 autós próbálkozik, és elmegy a falig, és onnantól majd ő szeretne szépen indexelve besorolni. Ez szerintem egyáltalán nem fair, és én nem is erre a közlekedési szituációra gondoltam most, hanem arra, amikor egy másik útról térünk rá, és szeretnénk rátérni arra az útra, de egyszerűen valahogy senki nem szeretne minket beengedni. Úgyhogy nagyon fontos szerintem egy kicsit így gondolkodni azon, hogy mi mennyire vagyunk előzékenyek, vagy nekünk mondjuk mennyire szoktak segíteni. Szóval ezt több oldalról is meg lehet vizsgálni, szét lehet cincálni ezt a témát, tegyük meg. Aztán pedig hozok majd egy pár érdekes országos reprezentatív kutatást erre vonatkozóan, amit a Magyar Közlekedési Kultúra vizsgált 2024-ben. Ennél frissebbet sajnos nem találtam, de igazából legalább nem 10 évvel ezelőtt is.
1: Sötét kapu, magas háza, fényes udvarok,

Debrecen kedvenceit játszom a folytatásban is itt a szerda délelőttben a 104.6-on, és ugye az előzékenységről volt szó, most azért itt Debrecenben is van egy pár útfelújítás, például itt a legközelebb ugye a Füredi úton, és hát mennyire vagyunk előzékenyek? Érdekes adatokat találni arról, hogy mi magunk hogyan látjuk a közlekedési kultúránkat. Ugye említettem, hogy szerencsére nem egy 10 évvel ezelőtti statisztikát, hanem egy 2024-es statisztikát találtam, 1000 fős országos reprezentatív kutatást, kifejezetten a magyar közlekedési kultúrát vizsgálta. És hát van egy egészen beszédes adat. Egy korábbi felmérésben az autósok 68%-a mondta azt, hogy a gyalogosok gyakran vagy nagyon gyakran megköszönik, ha előzékenyek velünk. Vagyis az előzékenységnek tényleg van egy ilyen láncreakciója, mondhatjuk ezt is, hogy valaki enged, a másik megköszöni, és ettől talán a legközelebb mi is sokkal engedékenyebbek leszünk. Csak hogy közben a közlekedésben az egyik legeslegnagyobb probléma éppen az elsőbbség meg nem adása. 2024-ben ugyanis a személyisérülés közötti balesetek 32%-ánál ezt jelölték meg okként. Ez 4741 balesetet jelentett. Persze nyilván az elsőbbség megadása meg az előzékenység azért az nem ugyanaz, az egyik szabály, a másik pedig ugye hozzáállás kérdése. Szóval nyilván azért ebből is lehet levonni egy konklúziót, mert nem kell mindenkinek mindenkit elengedni, és nem kell lemondanunk a saját elsőbbségünkről sem. De vannak azok a helyzetek, amikor érdemes így felmérni a körülöttünk lévőket, és a közlekedési kultúrában egy kicsit átkapcsolni az agyunkat. Nyilván én is sietek, ő is siet, viszont amikor mondjuk van egy útfelújítás, akkor tényleg ott igazából nincs mit tennünk, oda kell figyelnünk egymásra és a körülöttünk lévőkre. Hello.

0: lesz a Némőzdala, közben már jött egy pár üzenet, nem a közlekedéssel, hanem leginkább a déli kívánság műsorral kapcsolatban, úgyhogy nem sokára ezzel startolunk. Előtte viszont még a névnaposokat, házassági évfordulósokat fogom köszönteni így a mai napon.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Szeptember 30-án a Jeromosok, a Médeák és a Norinák is ünnepelnek, nos meg hát ugye ott vannak a házassági évfordulósok is, a nyertesünk pedig a Menas cukrászdába tud majd ellátogatni, a Laktanya utcán tudja elfogyasztani az ünnepi menüt. Sütemény, kávé, finom falatok, jó az idő, hát mi kell még több. Úgyhogy nézzük is, sorsolunk. Lánci Levente és Bertók Ágnes a 15. házassági évfordulójukat ünneplik, bár Ági azt írta nekem, hogy 22 éve ismerik egymást, és 7 éve házasodtak össze, 4 gyönyörű gyermekükkel és a családjukkal ünneplik minden évben, de mit értnek a számok nélküled, avagy nélküled, zene nélkül mit érek én? Hát akkor ez a kedvencetek? Na hát a déli kívánság műsorban akár ezt is lehet majd kérni. Szívből kívánok nektek nagyon-nagyon sok boldog házassági évfordulót, a 15-et a Menas cukrászdában tudjátok majd ezt megünnepelni.

0: te zenéd.
1: A te rádiód.
0: A te rádiód. Ez a Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Pályaorientációs rendezvényt tartottak a Phoenix Arénában. Több mint 4000 lámpatestet cserélnek Hajdúszoboszlón. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Csak nem 70 kiállító mutatta be a debreceni szakképzés és a munkaerőpiac lehetőségeit a Hello Szakma út a jövőbe elnevezésű pályaorientációs rendezvényen a Phoenix Arénában. Tudósította dehir.hu. A kétnapos programon a diákok interaktív szakmai és vállalati bemutatókon keresztül ismerkedhettek meg a továbbtanulási lehetőségekkel és a keresett foglalkozásokkal. A Debreceni Szakképzési Centrum 11 intézményében több mint 70 szakmát oktat, a duális képzésekben pedig több mint 250 partnercég vesz részt. A rendezvényre az egész régióból érkeztek érdeklődő tanulók, fogalmazott a portál. 40 éves a macskafogó, a kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilmnézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez, mondta a rádiunknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
3: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Az alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik a Pannonia Filmstúdióban, ahol ez a film készült.
2: Jelentős közvilágítási korszerűsítés kezdődhet Hajdúszoboszlón, miután lezárult az erre kért közbeszerzési eljárás, számolt be róla a haon.hu. A beruházás során összesen 4146 előregedett lámpatestet cserélnek modern, energiatakarékos és intelligens vezérelhető ledes világítótestekre. Az új rendszer szabályozható fényáramot biztosít, így éjszaka automatikusan csökkenthető lesz a világítás teljesítménye. A tervek szerint este 10 és 11 óra között 25, éjjel 11 és hajnali 4 óra között pedig 50%-kal mérséklik a fényerőt. A kivitelezés szerződésének nettó értéke meghaladja 207 millió forintot. Hajdú-Biharban a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 3 és 10 fok közötti minimum hőmérsékletre számíthatunk. Így tehát marad az őszies változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.
4: Célállomás
0: Debrecen.
4: Pozíció
0: 104,6.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban, Ebes, Forrás utca 2.
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
4: Signtech reklámtechnika. Megvalósítjuk ötletet. Világító reklámok, plastikus betűk, táblák, feliratok, egyedi matricák, faltapéta, molinó, poszter, vászonkép, lakberendezési tárgyak.
5: Tervezés, gyártás, kivitelezés.
4: maxprint.hu.
6: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakó Park, Debrecen.
7: Novemberben beköltözik a nyár a halba. Éld át a hamisítatlan Fiesta életérzést. November 13. Fiesta Hall, Debrecen. Jegyek kaphatók a campusjegy.hu-n.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei.
8: Megállás nélkül.
10: Hi, we're the Pussycat Dolls.
11: Hi, this is Lionel Richie.
12: Hey, what's up? This is Bebe Rexha.
13: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
8: Bárhol is vagy. Ott van veled.
9: A Best FM.
8: A Best FM.

06 33 104 6 a déli kívánság műsornak az egyik telefonszáma, remélem, hogy mindenki tudja, itt írhatnak nekem az SMS és Viber számunkra, de lehet nekem csörögni is 500-540. Kaptam egy üzenetet méghozzá Robitól. Sziasztok, szeretném Andit, a feleségemet meglepni egy dallal. Robi Williams az egyik kedvenc előadója, úgyhogy ha tőle játszanátok valamit, akkor biztosan nagyon boldog lenne. Nem indul túl jól a hete, és egész nap azon vagyok, még ma is itt szerdán, hogy neki jobb legyen a hangulata. Ó, hát mindenkinek ilyen férjet kívánunk akkor. Kitartást nektek, jó munkát, és remélem, hogy Andinak csempészünk egy kis örömet a mai napjába. Ez még mindig a déli kívánság műsor, várom a kéréseket folyamatosan.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: Korszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Hol lehet? Hol van már? Mi? Hát ez...
2: Nem érünk rá.
3: Nagyon kell nekik a szemüveg. Segíteni szeretnék.
2: Siessetek!
1: Jól van! Nem, tudni, hogy eltűnt.
3: Hogy érted
1: a szemüveg ezt? A táskámban volt, a hátizsákban volt, és a hátizsák most nincs.
3: Elég pipák lesznek.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.

Linkin Park dala közben írt nekem Flóra, hogy sziasztok, szeretném kérni a Touch This Goodbye Is Not Forever című számát. Remélem, hogy le tudjátok játszani, küldeném a kollégáimnak, meg a családomnak, és persze nektek is. Kitartás neked a melóhoz. Köszönöm, szép napot, Flóra. Köszi, Flóra, nektek is szuper napot, és akkor jön a kérés. Aztán nem sokára majd a Call Me Maybe-t is játszom, és a Demjén Ferenc egy nagy kedvenc, a Most kell eldöntenem minden esküvőről kihagyhatatlan ez a zene, úgyhogy Rebekáiknak fog szólni, akik egyébként a hétvégén fogják összekötni az életüket Sándorral. Sok boldogságot kívánok nektek előre is!

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: miközben művelnék a zöld felületeket és az ányas ligetes pihenőhelyek számát. A nagy szintkülönbség miatt több megoldást is kidolgoztak, hogy a tér a mozgáskorlátozottak számára is könnyebben megközelíthető legyen. Emellett pedig felmerült a tiszafák cseréje, új lombos fasor ültetése, valamint a jelenlegi aszfalt burkolat átalakítása is. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa, amelynek címe a Klímaindikátorok Magyarországon. Mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket. Mondta a rádiónknak Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztály vezetője.
1: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik. A csapadék eloszlása szintén átalakult, kevesebb a csapadékos nap, ugyanakkor gyakoribbak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezek a változások egyre erősebben érintik a mezőgazdaságot és a társadalmat, az emberi egészséget is. Ugyanakkor hosszabb távon csökkent a kibocsátás, nőtt a megújuló energiaforrások aránya, és bővült az erdőterület.
0: Többféle fertőző megbetegedést is regisztráltak Hajdú-Biharban az előző héten. Számolt be róla a Hajdú Online. Mint írták a járványügyi adatok szerint a megyében 8 kampilobakteriózis, 11 szalmonellózisos és egy rotavírus gastroenteritiszes esetet jelentettek. Fertőző mágyulladást 10, ezen belül hepatitiszát 8 embernél azonosítottak. Mindemellett két kicskarlátos bárányhimlős és savós agyhártyagyulladásos megbetegedést is regisztráltak. Országosan a héten pedig két tömeges közösségi gastroenteritiszes járványt jelentettek. A bárányhimlőből Hajdú-Biharban két esetet jegyeztek fel, fogalmazott a portál. Változékonyabb őszies időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. Hajdú-Biharban napközben 21 és 24 fok között alakul majd a napi maximum hőmérséklet, az esti és éjszakai órákban pedig 3 és 10 fok közötti minimum hőmérséklet várható. Csapadék az előrejelzések szerint legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, illetve mérsékelt lesz.
2: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
2: Hívja az

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
1: Ma teszünk a holnap egészségért. A Teva egy támogató csapattal, kiemelt műszakpótlékkal és évi 600 000 forint kafetériával vált operátor pozícióba keresünk munkatársakat debreceni csomagolóüzemünkbe. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon.
3: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
3: megállás nélkül.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hey, this is Justin Timberlake.
6: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
7: Hello, I'm Phil Collins.
3: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
3: A Best FM.

Bob Sinclair dala közben is kaptam egy üzenetet Evelyntől. Sziasztok, szeretném kérni a páromnak Hooligans Félember című dalát, mert hogy egyébként ő az országot járja, sofőrként dolgozik, és most a héten már totálisan félembernek érzi magát. Egy az, hogy a kollégája nincs vele, mert lebetegedett, kettő pedig, hogy nagyon-nagyon sok a munkája, úgyhogy ezzel szeretnék neki egy kis plusz energiát adni. Na mert persze velünk, ugye, a Best FM-mel. Itt a 104.6-on jó munkát neki, aztán jön majd nem sokára a Walk With Me, egészen pontosan a Hooligans után Ákos választása.

0: első kézből az utakról.
1: Mindenki vagyok, egy Szarambol szeretnék jelenteni nektek. A Szitász környékén az Opus Szitászok a Kossuth utcán vannak, Kossuth utcába beszájázó utcán vannak. Tanulóautó, meg egy tanulóvezető volt, meg egy nagyobb szállító autó, ami több személyes.

0: biztos, amit a 104.6-on a szerda délutánban szólnak a zenei kedvencek. Avicii dala után pedig már egy film betétdallal megyünk tovább. Tamara írt nekem, hogy az 51. randi betétdalát annyira meghallgatná. Tudja, hogy egy régi filmről van szó, de nagyon-nagyon szereti, és hát most így könyvelés közben neki pont ez kellene. Could You Be Loved itt a 104.6-on Bob Marley dalával érkezem a folytatásban, aztán pedig majd Ankara dala, újdonsága, Ankara Echoes dala, egészen pontosan az Afro House Remix, itt a 104.6-on, ez közkívánatra egyébként Kriszti, Norbi és Peti kérése is ez volt a Déli Kívánság műsorban. Szuper napot mindenkinek!
1: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Hát, köztörpék, hogy kijöttetek elbúcsúzni.
3: Vigyázz magadra!
2: Ti meg vigyázzatok apátokra, nehogy megegye egy cápa.
4: Hanili, anyuhaj, kahano oj, nahalanai.
2: Köszönöm, cimbora. Mit is jelent ez?
4: Hozz egy pólót ajándékba.
2: Jól van, hozok.
1: Egy filmzene most a Best FM-en.
5: Best FM-en.

Az Omega-dala után is játszom a kedvenceket, már csak 10 percig a déli kívánság műsorban. Most viszont egy számomra is kedvenc dal érkezik. A Stranger Things-ben, amikor Kate Bushnak a dalai felcsendültek, akkor szerintem így nagyon-nagyon sok mindenki újra kezdte hallgatni ezeket a dalokat, ezeket a zenéket, és természetesen mi is elkezdtük őket még jobban játszani. Úgyhogy nagyon furcsa egyébként belegondolni abba, a Stranger Things rajongók szerintem tudják, hogy most mire gondolok, hogy konkrétan egy évvel ezelőtt annyira vártuk a decembert, mert tudtuk, hogy akkor jön a finálé és a zárás és minden, és most konkrétan itt vagyunk, hogy hamarosan egy éve láttuk évfélkor, pontosan szilveszter éjjelén ugye a finálét, és már hamarosan itt lesz megint a dátum. Szóval nagyon-nagyon furcsa, hogy ez a 2026-os év ilyen gyorsan leperget, de hát mennyi minden történt már most, és hát még azért bőven itt van, ugye egy jó pár hónap, október, november, december, 3 hónap van ebből az évből, mert hogy holnap már itt van az október elseje. Nos, de nem is akarok ennyire nosztalgiázni, azért erre még lesz lehetőségünk a következő 3 hónapban. Én viszont most búcsúzom, mert hogy véget ért a déli kívánság műsor, úgyhogy ezennel az én műszakom is a délután majd Balogh Billivel tölthetik. Running Up the Hill érkezik a folytatásban, én pedig búcsúzom, vigyázzanak magukra, és vezessenek óvatosan. A Kossuth utcán ugye történt egy baleset, sajnos egy tanulóvezető és egy kis busz karambolozott. Csak óvatosan, figyelmesen, türelmesen közlekedjünk. Morvai Szűcsenikő vagyok.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.
2: Újabb terveket egyeztettek az egyetem téri átalakításról. Többféle fertőző betegséget regisztráltak Hajdú-Biharban. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Folytatódott az egyeztetés az egyetem tér átalakításáról a Címismárosban, számolt be róla a dehír.hu. A módosított látványtervekről társadalmi szervezetek és szakmai képviselők tárgyaltak. Az eddigi egyeztetések szerint megőriznék a historizáló francia kert műemlék jellegét, miközben művelnék a zöld felületeket és az ányas ligetes pihenőhelyek számát. A nagy szintkülönbség miatt több megoldást is kidolgoztak, hogy a tér a mozgáskorlátozottak számára is könnyebben megközelíthető legyen. Emellett pedig felmerült a tiszafák cseréje, új lombos fasor ültetése, valamint a jelenlegi aszfaltburkolat átalakítása is. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa, amelynek címe a Klímaindikátorok Magyarországon. Mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket. Mondta rádiunknak Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztály vezetője.
3: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik. A csapadék eloszlása szintén átalakult, kevesebb a csapadékos nap, ugyanakkor gyakoribbak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezek a változások egyre erősebben érintik a mezőgazdaságot és a társadalmat, az emberi egészséget is. Ugyanakkor hosszabb távon csökkent a kibocsátás, nőtt a megújuló energiaforrások aránya, és bővült az erdőterület.
2: Többféle fertőző megbetegedést is regisztráltak Hajdú-Biharban az előző héten. Számolt be róla a Hajdú Online. Mint írták, a járványügyi adatok szerint a megyében 8 kampilobakteriózis, 11 szalmonellózisos és egy rotavírus gastroenteritiszes esetet jelentettek. Fertőző mágyulladást 10, ezen belül hepatitiszát 8 embernél azonosítottak. Mindemellett két-két skarlátos, bárányhiblős és savós agyhártyagyulladásos megbetegedést is regisztráltak. Országosan a héten pedig két tömeges közösségi gastroenteritiszes járványt jelentettek. A bárányhiblőből Hajdú-Biharban két esetet jegyeztek fel, fogalmazott a portál. Változékonyabb őszies időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. Hajdú-Biharban napközben 21 és 24 fok között alakul majd a napi maximum hőmérséklet, az esti és éjszakai órákban pedig 3 és 10 fok közötti minimum hőmérséklet várható. Csapadék az előrejelzések szerint legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, illetve mérsékelt lesz.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
3: Van egy szuper ajánlatunk, mi kifizetjük az úti költséget. Bevásárolsz nálunk 40 ezerért, adunk érte egy 2000 forintos benzinutalvány. Forrásáruház, Ebes, Forrás utca 2.
4: Kivételes ajánlat, kivételes alkalom a Pupillában. Hoya prémium multifokális lencséit most 50% kedvezménnyel szerezheti be. A jólátás alapja a Pupilla Optika. Ótemető 14, pupillaoptika.hu.
5: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútor volt, Salétrom utca 5.
6: Van egy valódi történetünk a számodra. Ott rejtőzik egy festményben, egy régi pénzérmén, vagy éppen Debrecen utcáin. Téged is várnak a Déri Múzeum élménydús programjai. Fedezd fel velünk a múzeumok őszi fesztiválját. Részletek: derimuseum.hu.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
2: Szájtech reklámtechnika. Megvalósítjuk ötletet. Világító reklámok, plastikus betűk, táblák, feliratok, egyedi matricák, faltapéta, molinó, poszter, vászonkép, lakberendezési tárgyak.
3: Tervezés, gyártás, kivitelezés.
2: maxprint.hu.
4: Nagy géphez nagy mosás kell. Belker kamionmosó, hogy a szerelményed újra tisztán hódítsa az utakat. Debrecen, Diószegi út 38 perá. Belker. Tisztaság nagyban.
5: Október 3-án szombaton délelőtt 10-től délután 3-ig újra esküvői nyílt nap a Tündérkertben. Ráadásul az aznap szerződést kötők közül egy szerencsés párnak elengedjük a végösszeg felét. Tündérkert étterem és rendezvényház. tündérkertpallag.hu.
6: Ez reklám volt.
7: A Best FM-en.
8: Jubiláló orvosokat köszöntöttek a Debreceni Egyetemen, mintegy 200 ingatlanos lakópark épülhet Hajdúszoboszlón, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
7: Hírek a Best FM-en.
8: Több mint 200 jubiláló orvost köszöntöttek a Debreceni Egyetem általános orvostudományi karán rendezett ünnepségen, számolt be róla az intézmény honlapján. Azok vették át díszoklevelüket, akik 50, 60, 65, illetve 70 éve szerezték meg orvosi diplomájukat. Az 50 éve végzett arany, a 60 éve diplomázottak gyémánt, a 65 éve végzettek vas, a 70 éve végzettek pedig rubin díszoklevelet kaptak. Az ünnepségen a kari vezetés méltatta a jubiláló orvosok több évtizedes munkáját, amely a betegek gyógyítását, az oktatást és a kutatást is szolgálták, fogalmazott a portál. Várják a jelöléseket az év hőskutyája díjra. A kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet, mondta a rádiónak Kovács Tünde, szervező.
9: A cél igazából kettős, a figyelemfelhívás a kutyusoknak és a mögöttük álló szervezeteknek az áldozatos munkájára, illetve edukáció, hogy hogyan is bánjunk, viselkedjünk velük a mindennapokban, például lakvezető, hallássérült, mozgássérült, segítő, terápiás, rohamjelzők, szolgálati kutyák, sajnos méltatlanul pedig is figyelem irányul feléjük, megérdemlik az odafigyelést és a tiszteletet, bárki jelölhet, hogyha tud a környezetében ilyen kutyusról, a jelöltállítás lezajlott, közönségszavazásra invitáljuk az embereket, minél többen szavazzanak, a kutyusoknak az egész története igazából több emberhez eljut.
8: A díjra bárki beküldheti jelölését a hőskutya.hu oldalon található jelentkezési kérdőív kitöltésével. Új kertesházas lakópark építéséhez járult hozzá a Hajdúszoboszlói önkormányzat, adta hírül a Hajdú Online. A tervezett új lakópark a város szélén a Hóvirág utca keleti oldalán, a Debreceni út közelében valósulhat meg. A közel 97 ezer négyzetméteres területen a tervek szerint mintegy 200 ingatlan épülhet két ütemben. A házak alapterülete körülbelül 80 és 112 négyzetméter között alakulhat. A beruházás részeként több mint 14 ezer négyzetméternyi terület kerülhet önkormányzati tulajdonba.

0: élénk mérsékelt lesz. Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
1: Köszönjük szépen a híreket. Hello Debrecen, 3 óra múlt, ez itt a Best a 104.6-on. Mindenki nyakig a munkában, helyes, szorgoskodjanak, tegyék a dolgukat, mi pedig közben itt leszünk a háttérben a legjobb zenékkel. Jön a One Republic és a Counting Stars.

0: Jó, a Triana, aki hát lényegében visszavonult már a zenei parttól, ennek ellenére a régebbi slágerei hatalmasat mennek, újra és újra feltűnnek a slágerlistákon.
1: A legfrissebbek az utakról.
0: Feltűnt két trafipax, az egyiket Gyula látta, Hatház belterületén a Béke útján, és mérnek a rendőrök Balmazővároson a Böszörményi úton is.
2: A trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Tudják, a trafipax az olyan fotós, hogy akkor is ki kell fizetni a képet, hogyha nem tetszik a végeredmény, úgyhogy nagyon óvatosan nyomja mindenki a gázpedált, és hát várom önöktől a közlekedési infókat egész délután, a 3933-1046-ra tudnak írni, az 500-540-en pedig hívhatnak bennünket. És akkor még egy energiabomba a láthatáron, Billy Idol és a Rebel Yell nem sokára.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Te is vágysz egy minőségi burgerre? Német konyhabútorok most 25% bevezető kedvezménnyel a Konyhaluxnál. Burger Küchen. Harapj rá a német minőségre. Konyhalux.hu.
3: Ma teszünk a holnap egészségért. A Teva egy támogató csapattal, kiemelt műszakpótlékkal és évi 600 000 forint kafetériával vár. Operátor pozícióba keresünk munkatársakat debreceni csomagolóüzemünkbe. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon.
5: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbezárt érték. Hey!

Csíkzenekar és Lovasi András és a Csillag vagy Fecske itt a Best FM-en, Debrecen kedvencei között a 104.6-on, és hát végre itt az idő, végre mindenki beleszólhat egy kicsit a debreceni tömegközlekedésbe. A DKV ugyanis föltett egy utas elégedettséget mérő kérdőívet a honlapjára. Hát viszonylag sietős, mert október 4-ig, tehát vasárnapig várják a válaszokat, úgyhogy itt mindenki elmondhatja saját ötleteit, javaslatait a debreceni tömegközlekedéssel kapcsolatban. Még egyszer mondom, a dkv.hu oldalon megtalálják ezt a kérdőívet, azt írják róla, hogy egy perc kitölteni. Úgyhogy akár a villamoson két megálló között is beleférhet simán a dkv.hu oldalon, tehát ezt megtalálják. Érdemes ezt kihasználni és elmondani az ötleteket a tömegközlekedéssel kapcsolatban. Az én ötletem pedig az, hogy jöjjön Ricky Martin a Besten, az a Vente Pacca.

0: Ez itt a Best FM, Debrecen kedvenceivel a 104.6-on. Sajnos ma délután sem unalmas az élet az utakon. Ebben a pillanatban írja Zoli, hogy baleset van a Rakovszki és az ótemető sarkán. Az ott egy tökéletes hely ahhoz, hogy a bolyó nagy torlódás legyen. Ha tudnak másfelé kerülni, akkor tegyék meg. Tehát Rakovszki ótemető sarok, sajnos baleset, reméljük nincs nagy baj.
1: FM 104,6 MHz. Best FM rádió.
0: Jön a Follow the Flow újdonsága, a Bessie van.

0: Ez itt a Best FM, a tankcsapda és az Azt mondom állj. Hát ha ne is álljanak meg, de azért legyenek óvatosabbak az utakon. Sajnos megint egy baleset, Peti.
1: Szia, a 33-ason autózok. Baleset van a látóképító után nem sokkal Nagyhegyes felé. Legyen óvatos mindenki.
0: Köszönjük szépen. Sajnos itt a héten elég sok balesetünk volt délutánonként. Tényleg figyeljenek oda magukra is és egymásra is. Dolgozzunk össze, a közlekedési infók mindig jól jönnek, bármi van, írjanak nekünk a 3933-1046-ra, vagy csörrentsenek meg az 500-540-en.
2: Jó utat kíván a Best FM.
0: És akkor öveket becsatolni, jön a The Calling és a Wherever You Will Go.

0: Dracula. Tame Impala egyébként tényleg nem sokáig, alig 3 évig készítette ezt a dalt, és igazából nem is így akarta befejezni, de általában már a kiadója is nagyon sürgette, hogy lassanként le kéne adni a kész verziót, úgyhogy egy ponton azt mondta rá, hogy jó, akkor itt a vége a dolognak. És így lett a legjobb, így lett belőle hatalmas sláger. Nálunk is ez szól mindjárt a Best-el.
1: Pályaorientációs rendezvényt tartottak a Phoenix Arénában. Több mint 4000 lámpatestet cserélnek Hajdúszoboszlón. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Csak nem 70 kiállító mutatta be a debreceni szakképzés és a munkaerőpiac lehetőségeit a Hello Szakma út a jövőbe elnevezésű pályaorientációs rendezvényen a Phoenix Arénában. Tudósította dehir.hu. A kétnapos programon a diákok interaktív szakmai és vállalati bemutatókon keresztül ismerkedhettek meg a továbbtanulási lehetőségekkel és a keresett foglalkozásokkal. A Debreceni Szakképzési Centrum 11 intézményében több mint 70 szakmát oktat, a duális képzésekben pedig több mint 250 partnercég vesz részt. A rendezvényre az egész régióból érkeztek érdeklődő tanulók, fogalmazott a portál. 40 éves a macskafogó. A kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilmnézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez, mondta a rádiunknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
3: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Az alkotók is az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítésekre készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik a Pannonia filmstúdióban, ahol ez a film készült.
1: Jelentős közvilágítási korszerűsítés kezdődhet Hajdúszoboszlón, miután lezárult az erre kiírt közbeszerzési eljárás, számolt be róla a haon.hu. A beruházás során összesen 4146 előregedett lámpatestet cserélnek modern, energiatakarékos és intelligens vezérelhető ledes világítótestekre. Az új rendszer szabályozható fényáramot biztosít, így éjszaka automatikusan csökkenthető lesz a világítás teljesítménye. A tervek szerint este 10 és 11 óra között 25, éjjel 11 és hajnali 4 óra között pedig 50%-kal mérséklik a fényerőt. A kivitelezés szerződés

Köszönjük szépen, közben pedig Éva azt írja nekünk SMS-ben, hogy a 47-esen a Sárándi vasúti átkelőnél nem működik a fénysorompó, nagyon óvatosan közlekedjen ott mindenki, vigyázzanak magukra. Ez a Best FM, 4 óra elmúlt, ha még dolgoznak, akkor azért komoly dolgokban ma már ne kezdjenek bele, ha pedig végeztek, akkor mint a villám, go haza, mi pedig rohanunk önök után a legjobb zenékkel. Itt van Tame Impala és a Dracula.

nyitják a 104-60, és beszéltünk már róla, hogy sajnos baleset történt a Rakovszki és az Ótemető kereszteződésében. Hát, a legfrissebb hírek szerint ez most rendesen megfogja a forgalmat minden irányba. A Hajnal utcán, de még a Vágóhídon is érezhető, hogy nem lehet haladni ott a kereszteződésben, de a Csapón és a Nyír utcán sem egyszerű a helyzet. Tehát baleset a Rakovszki és az Ótemető kereszteződésében, ha tudnak, kerüljenek másfelé. És hallgassák a Best of FM-et. Egyrészt a közlekedési infók miatt, másrészt a zenék.

0: Ez a Best FM a 104-on, Aucsilla és Szolnoki Péter és a Féltelek. Én is féltem önöket kint az utakon, sajnos megint egy baleset. A Nyugati utcán is történt egy ütközés, a Széchenyi utcai kereszteződés előtt nem sokkal a nagy állomás felé vezető oldalon egy tanuló vezető és egy másik személyautó ütközött, úgyhogy ott is alakul sajnos a torlódás, és ugye ott van még egy baleset, a Rakovszki és az Ótemető kereszteződésében, és mind a kettő nagyon rossz helyen, vigyázzanak magukra, ha tudnak, kerüljenek másfelé. Köszönjük szépen, több balesetet nem kérünk már ma délutára.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Van egy valódi történetünk a számodra. Ott rejtőzik egy festményben, egy régi pénzérmén, vagy éppen Debrecen utcáin. Téged is várnak a Déri Múzeum élménydús programjai. Fedezd fel velünk a múzeumok őszi fesztiválját. Részletek derimuseum.hu.
1: A Maxiline-nak minden üzemanyag igényére van megoldása. Tehergépkocsik, munkagépek, mezőgazdaság. Tankoljon kedvezménnyel, rendszeresen non-stop töltőállomásainkon. Keressen bennünket a maxiline.hu-n található elérhetőségeinken.
3: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha a megjelölt keretek közül választ. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
4: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás áruházban! Ebes, Forrás utca 2!
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
7: Hey, this is Anastasia.
8: Hello, I'm Calvin Harris.
9: This is Carly Rae Jepsen.
10: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
11: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
12: Bárhol is vagy,
13: bárhol is vagy,
12: ott van veled
14: a Best FM.
12: A Best FM.
15: I've been watching you.

FM a 104-on, a Krisztál és a két utazó, és sajnos baleset az Ótemető és a Rakovszki kereszteződésében, az egész környéken csak lépésben lehet haladni, vagy egyáltalán nem lehet haladni. Aki tud, inkább kerüljön másfelé, vigyázzanak magukra az utakon. És ha már Ótemető, holnap ott a környéken vízhiány lesz, ugyanis a Bekecs utca környéken fogja a gerincvezetéket javítani a vízmű. Ez pedig azt jelenti, hogy holnap reggel 8:30 és délután 14:30 között nem lesz víz a Bekecs utcán, a Dembinszki és az Ótemető utca közötti részen, és az Ótemetőn a Keresszegi utca és a Dobozi utca közötti szakaszon. Tehát holnap reggel 8:30-tól délután 14:30-ig lesz vízhiány. A vízmű elnézést és megértést kér mindenkitől. Készüljenek erre előre, hogyha a környéken laknak vagy dolgoznak. Mi pedig jobbnál jobb zenékkel készültünk önöknek. Egy nagy sláger napjainkból, BB Rex és a New Religion, előtte pedig egy régebbi nagy sláger, a Queen és a Radio Gaga.

0: ez a Veszte fel a 104.6-on, és ugyebár sajnos két baleset is borzolja a kedélyeket kint a délutáni csúcsforgalomban. Az egyik a Nyugati utcán történt, a Széchenyi utcai kereszteződés előtt, a nagyállomás felé vezető oldalon, a másik pedig a Rakovszki ótemető sarkon történt. Mind a kettő elég nagy dugót okoz. Ha van lehetőség, akkor kerüljenek valamerre másfelé.
1: Jó utat kíván a Best FM.
2: A Best FM.
0: És nem sokára lesz egy saját rádiójuk. 5 órától az szól a Best FM-en, amit önök szeretnének. Mindjárt nyitjuk a kívánság műsort. Sőt, hát tulajdonképpen már most elkezdjük. Innentől kezdve jöhetnek a kérések. Csörögjenek ide, 500-540. És jól mondják meg nekünk, hogy mit játszunk 5 és 7 óra között. 500-540. Várom a kéréseket a kívánság műsorhoz. Shawn Mendes viszont külön kérés nélkül is jön most. Ez a Treat You Better, itt a Best.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megnyitott a BYD autóval Liszt Debrecen. Fedezze fel a BYD innovatív elektromos és plug-in hibrid modelljeit, és látogasson el a Balmazújvárosi út 38 szám alatti új szalonunkba. Most szalonnyitó ajánlattal várjuk. Szeptember 1 és október 31 között minden új BYD modell vásárlása mellé ajándék falitöltőt adunk. BYD autóval Liszt Debrecen. Az elektromos jövő most megérkezett. Az ajánlat részleteiről érdeklődjön szalonunkban.
3: 4D futóműállítás Autodrom. Szoboszlói út 50.
1: Ez reklám volt.
3: A Best FM-en.
4: Újabb terveket egyeztettek az egyetem téri átalakításról. Többféle fertőző betegséget regisztráltak Hajdú-Biharban. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
4: Folytatódott az egyeztetés az egyetem tér átalakításáról a Címisvárosban, számolt be róla a dehir.hu. A módosított látványtervekről társadalmi szervezetek és szakmai képviselők tárgyaltak. Az eddigi egyeztetések szerint megőriznék a historizáló francia kert műemlék jellegét, miközben művelnék a zöld felületeket és az árnyas ligetes pihenőhelyek számát. A nagy szintkülönbség miatt több megoldást is kidolgoztak, hogy a tér a mozgáskorlátozottak számára is könnyebben megközelíthető legyen. Emellett pedig felmerült a tiszafák cseréje, új lombos fasor ültetése, valamint a jelenlegi aszfalt burkolat átalakítása is. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa, amelynek címe a Klímaindikátorok Magyarországon. Mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket. Mondta el rádiunknak Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztály vezetője.
5: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik. A csapadékeloszlása szintén átalakult, kevesebb a csapadékos nap, ugyanakkor gyakoribbak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezek a változások egyre erősebben érintik a mezőgazdaságot és a társadalmat, az emberi egészséget is. Ugyanakkor hosszabb távon csökkent a kibocsátás, nőtt a megújuló energiaforrások aránya, és bővült az erdőterület.
4: Többféle fertőző megbetegedést is regisztráltak Hajdú-Biharban az előző héten. Számolt be róla a Hajdú Online. Mint írták a járványügyi adatok szerint a megyében 8 kampilobakteriózis, 11 szalmonellózisos és egy rotavírus gastroenteritiszes esetet jelentettek. Fertőző májgyulladást 10 ezen belül hepatitiszát 8 embernél azonosítottak. Mindemellett két-két skarlátos bárányhiblős és savós agyhártyagyulladásos megbetegedést is regisztráltak. Országosan a héten pedig két tömeges közösségi gastroenteritiszás járványt jelentettek. A bárányhiblőből Hajdú-Biharban két esetet jegyeztek fel, fogalmazott a portál. Változékonyabb őszies időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. Hajdú-Biharban napközben 21 és 24 fok között alakul majd a napi maximum hőmérséklet, az esti és éjszakai órákban pedig 3 és 10 fok közötti minimum hőmérséklet várható. Csapadék az előrejelzések szerint legfeljebb elvítve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, illetve mérsékelt lesz.
3: És most!
1: Indul az esti kívánság műsor
3: a Best FM-en.
1: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
6: Balog István Vilmos. Mostantól két órán keresztül önöké a Best FM. Tessék jól bánni vele, önök döntik el, hogy milyen zenék szólnak. Indítjuk a kívánságműsort. A 3933-1046-ra írni lehet, az 500-540-es Best FM forró dróton pedig hívhatnak bennünket. Adrián írja például, hogy a munkaidő végéhez, a végső visszaszámláláshoz kéri a Europe-tól a The Final Countdown-t. Előkészítettem már neked, hamarosan meghallgatjuk. Előtte Viktor küldi a szerelmének, Szilvinek, a Kowalskitól a varázsszavakat. Az is egy jó választás. Játszom nem sokára, viszont a vonal végén a mai első telefonálunk személyesen Sándor. Szia!
7: Hát akkor én Hugától kérem a Moving to the Sun.
6: Nagyon jó.
7: Szóljon mindenkinek a utakon.
6: Köszi, ez egy jó autózó zene, ugye?
7: Igen, szerintem is. Csak nagyobb tempó kéne hozzá itt a lárosban.
6: Igen, abban nem tudunk segíteni, de a dalt játsszuk neked. Köszi szépen, ciao.
7: Köszönöm szépen, sziasztok!
6: Este étig, kívánság, misoár!

0: A te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: 1046-on. Vígan kívánság műsorozunk ma is 5-től 7-ig. A 3933-1046-ra tudnak írni, az 500-540-es Best FM forró drótra pedig csöröghetnek. És akkor akár illadásban is elmondhatják, hogy mit szeretnének hallani. Este 7-ig van még időnk. Edith kérése nem sokára jön, a Ten Sharp és a You, viszont előtte valaki a vonalban. Szia, adásban vagy!
1: Szervuszodik, én Tibi, szeretnék kérdezni. Az Indiaendet, ha le tudnál adni a Linkin Parkból.
0: Kinek szól, hova küldöd?
1: Külön Zsuzsikának, elmondok mindenkinek, aki szereti, nektek mindenkinek, aki szereti.
0: Oké, én nehezen tudom elképzelni, hogy valami, aki nem szereti. A Linkin Park mindjárt a Best kívánság műsorában.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Komplett olaj és szűrőcsere. Autodrom Debrecen.
5: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel.
6: Válasz, foglalj, költözz a jövőbe.
5: Orient Lakó Park. Debrecen.
7: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
8: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
9: A reklám után újra.
3: Debrecen zenei kedvencei.
9: Megállás nélkül.
10: Hi, this is Craig David.
11: Hey, this is Kylie.
12: Király Viktor vagyok.
13: Hi, this is Madonna.
14: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
9: Ez a Best FM.

0: Best FM 104.6, volt pár alkalom, most pedig itt az alkalom, hogy kérjék a kedvenc dalaikat, hiszen javában tart a mai kívánság műsor. Írjanak vagy hívjanak, amelyik éppen kényelmesebb. Csak siesselek, mert ilyenkor nagyon gyorsan elfogynak a kiadó helyek. Szeretném, hogyha minél többen beleférnének a ma estébe. Na nézzük akkor például Gabriella üzenetét. Sziasztok, a United-től a hófehér jaguárt le tudtátok játszani? Nagyon örülnék neki, küldöm a férjemnek, Ádámnak, üzenem neki, hogy nagyon szeretem őt, és nagyon szeretnék egy hófehér jaguárt is, hát ki ne szeretne. Viszont ha megengeded, akkor előtte még itt van velünk Marci, ugye? Szia!
1: Szia, én Marci vagyok, és számot szeretnék kérni.
0: Hallgatlak!
1: Michael Jacksontól bármit. A kislányom nem Zsófinak szóljon. Nagyon szereti.
0: Michael Jackson, Smooth Criminal, jöhet?
1: Nagyon jó, ezt én is szeretem.
0: Okay.
1: Köszönöm szépen.
0: Akkor ezt megbeszéltük. Jön a dal, az 500-540-en pedig lehet hívni.

0: Te mit szeretnél kérni?
1: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánságműsor. Yeah.

0: Milyen bambán apukám? Tudod, akiről annyit meséltem, aki szépségversenyt nyert. De szép, hogy még mindig törész. Olyan a szád, mint a rózsa.
1: Egy filmzene most a Best FM-en.

0: itt a Best FM a 104.6-on, és ahogy minden nap 5-től 7-ig, ma is kívánság műsor természetesen. Tegyék oda magukat, használjanak ki minden percet. A 3933 104.6-ra tudnak nekünk írni, de az az igazi, hogyha inkább ide csörögnek.
1: A hívható telefonszám
2: 500-540.
3: 500-540.
0: Kovács Ág írja, hogy sziasztok, Pistinek a szerelmemnek szeretném küldeni a közös dalunkat, Calvin Harris-től a Will Be Coming Back. Üzenem neki, hogy nagyon szerettem őt, és nagyon hiányzik. A dalt intézem nektek. Viszont van egy telefonálónk is előtte. Halló!
4: Szia vagyok, én Imre vagyok. Számot szeretnék én is hallani, széges.
5: Csupa fül vagyok.
4: A pápai iratitól az Oigót, ha le tudnád adni.
5: És kinek küldöd?
4: Elsősorban nektek, Tibinek, Zsuzsinak, meg mindenkinek, aki szeret.

negyedévesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szövetség, ami marad örökké, fel nem áldozható. Ő a legfőbb.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
2: Nem minden az, aminek látszik. 50 pontos állapotfelmérés. Autodróm, Szoboszlói út.
3: Novemberben beköltözik a nyár a halba. Éld át a hamisítatlan Fiesta életérzést. November 13. Fiesta Hall Debrecen. Jegyek kaphatók a campusjegy.hu.
4: Ez reklám volt.
5: A Best FM-en.
6: Jubiláló orvosokat köszöntöttek a Debreceni Egyetemen, mintegy 200 ingatlanos lakópark épülhet Hajdúszoboszlón, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
6: Több mint 200 jubiláló orvost köszöntöttek a Debreceni Egyetem általános orvostudományi karán rendezett ünnepségen, számolt be róla az intézmény honlapján. Azok vették át díszoklevelüket, akik 50, 60, 65, illetve 70 éve szerezték meg orvosi diplomájukat. Az 50 éve végzett arany, a 60 éve diplomázottak gyémánt, a 65 éve végzettek vas, a 70 éve végzettek pedig rubin díszoklevelet kaptak. Az ünnepségen a kari vezetés méltatta a jubiláló orvosok több évtizedes munkáját, amely a betegek gyógyítását, az oktatást és a kutatást is szolgálták, fogalmazott a portál. Várják a jelöléseket az év hőskutyája díjra. A kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet, mondta a rádiónak Kovács Tünde, szervező.
7: A cél igazából kettős, a figyelemfelhívás ezeknek a kutyusoknak és a mögöttük álló szervezeteknek az áldozatos munkájára, illetve edukáció, hogy hogyan is bánjunk, viselkedjünk velük a mindennapokban, például lakvezető, hallássérült, mozgássérült segítő, terápiás, rohamjelzők, szolgálati kutyák, sajnos méltatlanul pedig is figyelem irányul feléjük, megérdemlik az odafigyelést és a tiszteletet, bárki jelölhet, hogyha tud a környezetében ilyen kutyusról. A jelöltállítás lezajlott, közönségszavazásra invitáljuk az embereket, minél többen szavazzanak, a kutyusoknak az egész története igazából több emberhez eljut.
6: A díjra bárki beküldheti jelölését a hőskutya.hu oldalon található jelentkezési kérdőív kitöltésével. Új kertesházas lakópark építéséhez járult hozzá a Hajdúszoboszlói önkormányzat, adta hírül a Hajdú Online. A tervezett új lakópark a város szélén a Hóvirág utca keleti oldalán, a Debreceni út közelében valósulhat meg. A közel 97 ezer négyzetméteres területen a tervek szerint mintegy 200 ingatlan épülhet két ütemben. A házak alapterülete körülbelül 80 és 112 négyzetméter között alakulhat. A beruházás részeként több mint 14 ezer négyzetméternyi terület kerülhet önkormányzati tulajdonba. Emellett új közterületeket, utakat és közműeket is kialakítanának. A házak átadását a tervek szerint 2027 novemberétől kezdenék meg, fogalmazott a portál. Marad az őszies változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 3 és 10 fok között alakul majd Hajdúviharban. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
8: Ezek voltak a 6 órási hírek, köszönjük szépen! Ez pedig itt újra a kívánság műsor.
9: Szia, Ádám vagyok, és a Pannóniát szeretném kérni.
8: Kinek szól?
9: Évikének szóljon, hogy szeretem őt, köszönöm szépen.
8: Nagyon szívesen, Dash Youngfly és Azaria és a Pannónia, viszont előtte még itt az Anotel és a Talk to You, amit pedig Csabi kért saját magának munka közben szeretném meghallgatni. Még ebben az órában is önök válogatják a zenéket.
10: A hír

0: ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, és hát a hallgat bennünket a Sándor Tamás Róbert 801-es forgalmi rendszámú autó tulajdonosa. Megtalálták a forgalmi engedélyedet, hogyha esetleg hiányzik, akkor a Vármegye utcán a kormányhivatal portáján átvehetett. Tehát Sándor Tamás Róbert 801. Ez pedig itt a Best FM kívánság műsor. Hívjanak, írjanak, este hétig van még időnk egymásra. Nem sokára jön a Pornograszt és a Már nem szédülök. Ezt a jó kis dalt ma Anna Mari kérte, és a lányának küldi. De közben a telefonban is várakozik valaki szokás szerint. Halló, szia, hallgatlak!
1: Sziasztok, Ferenc vagyok. Én egy Metallica számot kérek tőletek.
0: Annak nem lesz akadálya. Kinek szól?
1: A szomszédomba, Edunak szülinapjára.
0: Isten éltesse őt. Figyelj, csak tekert fel a hangerőt, és akkor biztosan hallani fogja a szomszédban, jó?
1: Rendben van.
0: Oké. Rendben, köszi. Jön mindjárt a Metallica a Best kívánság műsorában.
1: Köszönöm szépen, sziasztok.
0: Önök pedig hívjanak 500-540.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
3: Reklám. Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
4: A reklám után újra
3: Debrecen zenei kedvencei
4: megállás nélkül.
5: Hi, we're the Pussycat Dolls.
6: Hi, this is Lionel Richie.
7: Hey, what's up, this is BB Rexa.
8: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
4: Bárhol is vagy, ott van veled
3: a Best FM.
4: A Best FM.

0: üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled
0: a Best FM.
1: A Best FM.

0: podcastot hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. Ez a kívánság műsor, sok kérést kellene ebbe a kevés időbe belepasszírozni, amik még van, de hát igyekszünk, hogy minél több minden beleférjen. Például, sziasztok, szeretném kérni a New Kids on the Block Step by Step című számát, munkában szeretnék egy kicsit nosztalgiázni, ezt Andi írta nekünk. Nagyon jó, megbeszéltük, játszom a dalodat, jó régen hallottuk. Előtte egy SMS, szia, a mennyasszonyomnak szeretnék kérni egy szép szerelmes számot, Vanessának hívják, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Reméljük, hogy Vanessa magára ismert. Legyen ez a dal, Demiéntől a szerelem első vérig. Ezt kérte egyébként Viki is, és ő a párjának Istvánnak küldi. És persze telefonálunk is van. Haló!
1: Haló, szia! Szabadosan Ikő vagyok. Egy számot szeretnék kérni Britney Spears-től. Ezt szeretném küldeni a szerelmemnek, Attilának, esetleg még Bettinek, a takarítós munkatársaimnak, körülbelül ennyi.
0: Akkor körülbelül játszom is neked. Köszönöm!
1: Mindenképpen.

0: szólít az idő bennünket, de ez még mindig a Best FM kívánság műsora. 7 óráig önök válogatják a zenéket itt nálunk. Például Flóra, figyelj nagyon, már itt van a közelben a te dalod, Last Go és a Something, de előtte még egy másik kérést is teljesítenünk kell. Haló, tessék, Best FM kívánság műsor.
1: Ja, Zsuzsa vagyok, és számot szeretnék kérni.
0: Csupa fül vagyok, hallgatlak.
1: A Tankcsabbától kérek egy számot.
0: Kinek szól?
1: Édesapámnak, Szalai Istvánnak küldöm születésnapjára.
0: Isten éltesse.
1: És üzenem, hogy ő a legcsodálatosabb apuka az egész világon.
0: Na hát akkor boldog születésnapot kívánunk neki mi is, és akkor adjon az ég neki születésnapja alkalmából minden jót. Jön a Tankcsapda és az adjon az ég. Köszönöm.

0: ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, Mohamed Fatima és a Nem Baj. Hát az viszont baj, hogy elérkeztünk a mai kívánság műsor végéhez. Rengeteg kérés várná még itt, hogy teljesítsük. Elnézést kérek azoktól, akikre ma már nem lesz idő. Bocsánatot kérek mindenkitől. Mivel zárjuk a mai kívánság műsort? Beállt a hangüzenete a Viberről.
1: Szia, Mel vagyok. Ha még beleférek, akkor Martinak küldeném Subbase Monstertől a 4 ütemet. Üzenem neki, hogy siessen haza. Köszönöm.
0: Ütemesen siessen haza, rendben van. Hát ez több stílusos zárás lesz a mai napnak. Subbase Monster és a 4 ütem. Köszi mindenkinek, aki itt volt. Holnap is lesz kívánság műsor természetesen. És a mai napnak sincs még vége. 8 órától Eurotop 40. Nagy

0: orientációs rendezvényt tartottak a Phoenix Arénában. Több mint 4000 lámpatestet cserélnek Hajdúszoboszlón. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Csak nem 70 kiállító mutatta be a debreceni szakképzés és a munkaerőpiac lehetőségeit a Hello Szakma út a jövőbe elnevezésű pályaorientációs rendezvényen a Phoenix Arénában. Tudósította dehir.hu. A kétnapos programon a diákok interaktív szakmai és vállalati bemutatókon keresztül ismerkedhettek meg a továbbtanulási lehetőségekkel és a keresett foglalkozásokkal. A debreceni szakképzési centrum 11 intézményében több mint 70 szakmát oktat, a duális képzésekben pedig több mint 250 partnercég vesz részt. A rendezvényre az egész régióból érkeztek érdeklődő tanulók, fogalmazott a portál. 40 éves a macskafogó. A kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilmnézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez, mondta a rádiónknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
2: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Az alkotók is az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik a Pannonia filmstúdióban, ahol ez a film készült.
0: Jelentős közvilágítási korszerűsítés kezdődhet Hajdúszoboszlón, miután lezárult az erre kiírt közbeszerzési eljárás, számolt be róla a haon.hu. A beruházás során összesen 4146 előregedett lámpatestet cserélnek modern, energiatakarékos és intelligens vezérelhető ledes világító testekre. Az új rendszer szabályozható fényáramot biztosít, így éjszaka automatikusan csökkenthető lesz a világítás teljesítménye. A tervek szerint este 10 és 11 óra között 25, éjjel 11 és hajnali 4 óra között pedig 50%-kal mérséklik a fényerőt. A kivitelezés szerződésének nettó értéke meghaladja a 207 millió forintot. Hajdú-Biharban a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 3 és 10 fok közötti minimum hőmérsékletre számíthatunk. Így tehát marad az őszies változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat előtérségünkben. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Újabb terveket egyeztettek az egyetem téri átalakításról. Többféle fertőző betegséget regisztráltak Hajdú-Biharban. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Folytatódott az egyeztetés az egyetem tér átalakításáról a Címisvárosban, számolt be róla a dehír.hu. A módosított látványtervekről társadalmi szervezetek és szakmai képviselők tárgyaltak. Az eddigi egyeztetések szerint megőriznék a historizáló francia kert műemlék jellegét, miközben művelnék a zöld felületeket és az árnyas ligetes pihenőhelyek számát. A nagy szintkülönbség miatt több megoldást is kidolgoztak, hogy a tér a mozgáskorlátozottak számára is könnyebben megközelíthető legyen. Emellett pedig felmerült a tiszafák cseréje, új lombos fasor ültetése, valamint a jelenlegi aszfaltburkolat átalakítása is. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa, amelynek címe a Klímaindikátorok Magyarországon. Mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket. Mondta el rádiunknak Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztály vezetője.
3: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik. A csapadék eloszlása szintén átalakult, kevesebb a csapadékos nap, ugyanakkor gyakoribbak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezek a változások egyre erősebben érintik a mezőgazdaságot és a társadalmat, az emberi egészséget is. Ugyanakkor hosszabb távon csökkent a kibocsátás, nőtt a megújuló energiaforrások aránya, és bővült az erdőterület.
2: Többféle fertőző megbetegedést is regisztráltak Hajdú-Biharban az előző héten. Számolt be róla a Hajdú Online. Mint írták a járványügyi adatok szerint a megyében 8 kampilobakteriózis, 11 szalmonellózisos és egy rotavírus gastroenteritiszes esetet jelentettek. Fertőző mágyulladást 10, ezen belül hepatitiszát 8 embernél azonosítottak. Mindemellett két kicskarlátos bárányhimlős és savós agyhágyagyulladásos megbetegedést is regisztráltak. Országosan a héten pedig két tömeges közösségi gastroenteritiszes járványt jelentettek. A bárányhimlőből Hajdú-Biharban két esetet jegyeztek fel, fogalmazott a portál. Változékonyabb őszies időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. Hajdú-Biharban napközben 21 és 24 fok között alakul majd a napi maximum hőmérséklet, az esti és éjszakai órákban pedig 3 és 10 fok közötti minimum hőmérséklet várható. Csapadék az előrejelzések szerint legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, illetve mérsékelt lesz.
0: A hírek után
1: indul! Are you ready? Visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéig. A 40.

George Harrison, a Beatles gitárosa 2001-ben hunyt el, munkássága azonban nem merült feledésbe. Az ekkori Beatles tag most hallott kirobbanó dalát minden retro buliban lejátszák legalább egyszer. 1987-ben világszerte a slágerlisták élén tanyázott az imént hallottdal, és hiába volt feldolgozás, gyakorlatilag Harrison saját dala lett. Az Eurotop 40 visszaszámlálása hamarosan folytatódik, ám előtte még egy kis kitérőt teszünk a gold beütésű Arkansas-i rock együttes az Evanescence házatáján, akik zúzós gitárjaikkal, valamint a Linkin Park és Tori Amos keverékét idéző zenéjükkel egy csapásra a 2003-as slágerlisták élén találták magukat, egy évvel később pedig a most következő My Immortal című dalukkal hódították meg a slágerlistákat.

0: Csak hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM. Eurotop 40. A 31.

Az Artisius Díaz Szekeres Adrián énekelt nekünk itt az Eurotop 40-ben, igaz itt még nem egyedül, hanem az Unisex együttes berkein belül. 97 nyarán jelent meg az Unisex első albuma Erdély Lászlóval közösen, ez volt a Szebb Holnap. Az albumra pedig 5 dalt is játszottak folyamatosan a rádióállomások. Szekeres Adrián még ebben az évben az év énekesnője díjjal jutalmazták. Egy sikeres hölgy után pedig egy sikeres férfi következik itt az Eurotop 40-ben, aki nem más, mint Varga Miklós, akinek sokoldalúságát mi sem hangsúlyozza jobban, mint hogy egyaránt megfordult a rockzenei deszkákon és a színházban is. Ha az István a király rockopera sikere nem lett volna elég, a Vén Európa című dallal végleg beírta magát a magyar zenetörténelembe. Varga Miklósnak egyébként rendkívül nagy hangterjedelme van, a hozzáértők szerint Nagy F-től 3 vonalas C-ig énekel. Ez pedig a vágyfülűek már is tesztelhetik, hiszen érkezik Varga Miklós és a Vén Európa itt a Best FM-en.

0: jubiláló orvosokat köszöntöttek a Debreceni Egyetemen, mintegy 200 ingatlanos lakópark épülhet Hajdúszoboszlón, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Több mint 200 jubiláló orvost köszöntöttek a Debreceni Egyetem általános orvostudományi karán rendezett ünnepségen, számolt be róla az intézmény honlapján. Azok vették át díszoklevelüket, akik 50, 60, 65, illetve 70 éve szerezték meg orvosi diplomájukat. Az 50 éve végzett arany, a 60 éve diplomázottak gyémánt, a 65 éve végzettek vas, a 70 éve végzettek pedig rubin díszoklevelet kaptak. Az ünnepségen a kari vezetés méltatta a jubiláló orvosok több évtizedes munkáját, amelyel a betegek gyógyítását, az oktatást és a kutatást is szolgálták, fogalmazott a portál. Várják a jelöléseket az év hőskutyája díjra. A kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet, mondta a rádiónknak Kovács Tünde, szervező.
2: A cél igazából kettős, a figyelemfelhívás a kutyusoknak és a mögöttük álló szervezeteknek az áldozatos munkájára, illetve edukáció, hogy hogyan is bánjunk, viselkedjünk velük a mindennapokban, például vakvezető, hallássérült, mozgássérült segítő, terápiás, rohamjelzők, szolgálati kutyák, sajnos méltatlanul pedig is figyelem irányul feléjük, megérdemlik az odafigyelést és a tiszteletet, bárki jelölhet, hogyha tud a környezetében ilyen kutyusról. A jelöltállítás lezajlott, közönségszavazásra invitáljuk az embereket, minél többen szavazzanak, a kutyusoknak az egész története igazából több emberhez eljut.
0: A díjra bárki beküldheti jelölését a hőskutya.hu oldalon található jelentkezési kérdőív kitöltésével. Új kertesházas lakópark építéséhez járult hozzá a Hajdúszoboszlói önkormányzat, adta hírül a Hajdú Online. A tervezett új lakópark a város szélén a Hóvirág utca keleti oldalán, a Debreceni út közelében valósulhat meg. A közel 97 000 négyzetméteres területen a tervek szerint mintegy 200 ingatlan épülhet két ütemben. A házak alapterülete körülbelül 80 és 112 négyzetméter között alakulhat. A beruházás részeként több mint 14 000 négyzetméternyi terület kerülhet önkormányzati tulajdonba, emellett új közterületeket, utakat és közműeket is kialakítanának. A házak átadását a tervek szerint 2027. novemberétől kezdenék meg, fogalmazott a portál. Marad az őszies változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 3 és 10 fok között alakul majd Hajdúviharban. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
4: Most is vele.
5: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi.
6: A 28.

0: Best FM-mel bármikor beindulhat a buli. Bármikor beindulhat a buli. Eurotop 40.
1: A 24.

0: játszta.
1: Az Imitoló Don't Stop című számot ATB-től, vagyis a német lemezlovastó producertől hallottuk, aki 1992-ben kezdett el zenével foglalkozni, de a siker csak 6 évvel később érkezett el számára, amikor is megjelent az első szólóalbuma, a Moving Melodies. Mára-mára a világ egyik legnagyobb DJ-je lett, 9 albummal a háta mögött. Németország után pedig irány Olaszország, ahol 1983-ban egy rekett hangú olasz énekes énekli, hogy Nesente mi cantare. A slágert egy egész ország fújta, még az is, aki nem beszélt olaszul.

zenét. A te rádiód. Ez a Best FM. Eurotop 40. A 21.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM. Euróton.

A kisvilágot hallgattuk meg a Cosmix-tól, Magyarország első olyan együttesétől, amely a 90-es évek elején meglehetősen nagy népszerűségnek örvendő happy hardcore és rave stílusokat játszotta. Korábban emiatt a magyar Scooternek is hívták őket, de későbbi számaikkal el tudtak rugaszkodni ettől a sztereotípiától, és könnyebb dalokat is írtak. Itt az Eurotop 40-ben egykori hazai kedveink között pedig már az emberek érkeznek, akiknek szintén a 90-es évek közepén jelent meg első nagylemeze, amely rögtön aranylemez lett. A zenekar működése alatt még két lemez dobott a piacra, a rádiók viszont még a mai napig rendszeresen játsszák legnagyobb slágereiket, ilyen volt például a most következő Tábortűz.

0: 40. Eurotop 40. Pályaorientációs rendezvényt tartottak a Phoenix Arénában. Több mint 4000 lámpatestet cserélnek hajdúszoboszlón. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Csak nem 70 kiállító mutatta be a debreceni szakképzés és a munkaerőpiac lehetőségeit a Hello Szakma út a jövőbe elnevezésű pályaorientációs rendezvényen a Phoenix Arénában. Tudósította dehir.hu. A kétnapos programon a diákok interaktív szakmai és vállalati bemutatókon keresztül ismerkedhettek meg a továbbtanulási lehetőségekkel és a keresett foglalkozásokkal. A debreceni szakképzési centrum 11 intézményében több mint 70 szakmát oktat, a duális képzésekben pedig több mint 250 partnercég vesz részt. A rendezvényre az egész régióból érkeztek érdeklődő tanulók, fogalmazott a portál. 40 éves a macskafogó. A kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilmnézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez, mondta a rádiónknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
2: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Az alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik a Pannonia filmstúdióban, ahol ez a film készült.
0: Jelentős közvilágítási korszerűsítés kezdődhet Hajdúszoboszlón, miután lezárult az erre kiírt közbeszerzési eljárás, számolt be róla a haon.hu. A beruházás során összesen 4146 előregedett lámpatestet cserélnek modern, energiatakarékos és intelligens vezérelhető ledes világítótestekre. Az új rendszer szabályozható fényáramot biztosít, így éjszaka automatikusan csökkenthető lesz a világítás teljesítménye. A tervek szerint este 10 és 11 óra között 25, éjjel 11 és hajnali 4 óra között pedig 50%-kal mérséklik a fényerőt. A kivitelezés szerződésének nettó értéke meghaladja 207 millió forintot. Hajdú-Biharban a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 3 és 10 fok közötti minimum hőmérsékletre számíthatunk. Így tehát marad az őszies változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat előtérségünkben. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
4: Most is veled.
1: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéig. A 16.

A Londonból zenét hallgatjuk meg itt az Eurotop 40-ben, ez volt a Requiem. A csapat egy Németországban alapított angol diszkóduó volt, akik a 80-as évek második felében váltak népszerűvé Európa szerte, vidám, jó ritmusú felvételeikkel, különösen első nagy lemezük bővelkedett slágerekben. Róluk készült az Emberrabló lányok című magyar film, amelyet azonban végül nem mutattak be. A London Boys tagjai 1996. januárjában egy tragikus autóbalesetben sajnos életüket vesztették. A következő percekben filmzenei kitérőnkhöz érkezünk itt az Eurotop 40-ben. Ezúttal a lányok nagy kedvencét, a Bridget Jones naplóját idézzük meg. A 2001-ben készült angol-amerikai romantikus vígjáték Helen Fielding azonos című regénye nyomán készült. A filmzenéjét pedig Jimmy O'Neill-nak köszönhetjük. Ez pedig az All By Myself, ez szól már is itt az Eurotop 40-ben.

A Soho Party utolsó albumáról az eredeti 1998-as változat szólt itt a Best FM-en. Az Éjjel soha nem érhet véget című dal a magyar válogatott szurkolói körében a selejtező mérkőzések idején újra népszerűvé vált, amelyet a drukkerekére keltek. Ezt követően az MLS a 2016-os labdarúgó Európa-bajnokságra kijutott magyar csapat indulójává választotta, és több mérkőzés előtt is elhangzott a zeneszám remixelt és eredeti változata. A bajnokság nyitó mérkőzés előtti koncerten David Guetta francia lemezlovas és lejátszotta a dalt. Az Eurotop 40 heti listáján a dobogósai hamarosan érkeznek, előtte viszont még meghallgatjuk Rácz Gergő dalát, ami sokak számára az X-Faktor első szériájának top 4 előadója hangján is ismerős lehet. A Bennünk a világ című dal eredetét azonban Rácz Gergő 2006-ban énekelte fel, ez érkezik már is itt a

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Eurotop 40.

0: Miley Cyrus.
1: Ed Sheeran.
2: Charlie Puth.
3: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencé.
4: Tizedik ezen a héten.
5: A nyár egyik slágere az Another nevű holland elektronikus zenész párostól. A Talk to You.
4: 9. lett.
5: A Team Impala együttes és Jenny remixében a Dracula.
4: Rexha, as a new religion. Hetedik ezen a héten. Alex Warren újdonsága, a Fever Dream. Hatodik. Egy török klub kedvenc, Ankara Echoes és a Benny Al, Afro House remixe.

0: hotdogul Los Angeles-i láncsapat. Harmadik ezen a héten Dennis Films és a legújabb dala tőle, a Missen Noitor. Második lett egy háromfős alternatív rock banda, a Temper City és a Self Aware.
1: Heti lista vezetője.
2: Az Eurotop 40-ben ezen a héten az első.
1: Az első.
0: Shakira és a VB.

0: Is I will leave the light on.
1: A zene lendületben tart.
2: A zene lendületben tart. A Best FM-en.

Mondd ez, hogy lett sztár? Hogy lett sztár? Mondd ez, hogy lett sztár? Hogy lett sztár?

0: tudjad ki a sztár?
1: A te zenéd, a te rádiód. Best FM.
2: Best FM.
3: If I should stay